0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

álmos part fölött. Valószínűtlen világ, furcsa hangjait hallom a víz felé. Az arcomba fúj az eltévedt szél, a fülembe súgja, soha se fél.

Az ajtók csukódnak, a fények is lassan kialszanak. Taxik sohannak, délnek és nyugodnak. A csendkapuja már régen nyitva áll.

lesz a vágy, meg annyi bolond éjszakát. Valahonnan ismerem ezt a hangot, valahol már hallottam ezt a dalt. Valamikor kerestem ezt a lányt, meg annyi bolond éjszakát. Valahol már láttam ezt a lányt, valahol már hallottam hangját. Valamikor fogtam két kezét, valamikor őriztem szép szemét. Valahol már ott hagytam egyszer, sajnálom, elfelejtettem. Valami

0: zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: Jó reggelt kívánok a korán ébredőknek, néhány másodperccel vagyunk most 17 után, és az imént még Keresztes Ildikó arról énekelt, hogy a Duna őrzi a csodát, és remélem, hogy ez a mai nap is tartogat csodát. Legalábbis a reggel biztosan nagyon jól felfrissült a levegő, én már-már hűvöskésnek érzem, és nagyon benne van az őszies jelleg, de ez így teljesen elfogadható, hiszen hogyha a naptára nézünk, akkor már augusztus 27-ét mutatja, ami azt jelenti, hogy ennek a hónapnak szépen lassan a végéhez érünk, és a szeptember 1-e megnyitja majd az őszi időszakot, de a nyárból időjárás tekintetében még bőven akad, hiszen a mostani prognózis szerint a következő napok is meleg, szinte kánikulai időjárást hoznak, ez így ezen a reggeli hűvös időjáráson talán nehezen tetten érhető, de a következő napokban délután bizony 35 fok is lehet, sőt, még ennél melegebb is. Átmenetileg a hétvégén jöhet csapadék, záporosan, zivatarosan, és gyakorlatilag én legalábbis azt tapasztalom, hogy a meteorológusok is bizonytalanok, napról napra változik a prognózis. A hosszabb távú előrejelzések szerint bizony szeptember első hetében is marad a meleg és a forróság, jócskán 30-31 fokkal, viszont mostantól, mától ugrásszerűen megnő majd a hőmérséklet, akár 33-35 fok is lehet majd a következő napokban. Úgyhogy példátlan, hogy ilyen kemény hőhullámot kell elviselnünk. Talán erre nem is volt az elmúlt években példa, hogy a nyár ennyi hőhullámot produkáljon, és még a nyár vége is. Nos, valóban az éjszakák tudnak felfrissülést és enyhülést adni, és biztosítják azt, hogy legalább éjszaka a szervezet pihenni tud, és bízom benne, hogy mindenki egy mély és pihentető álomból ébredt ezen a csütörtök reggelen, amikor is lendván 16 fok van, és derült az idő. Megnézzük majd hamarosan az országos helyzetképet, pontban 6 órakor lesznek szokásunkhoz híven friss információk, és hogyha naptárra nézünk, és ugye azt mutatja, hogy augusztus 27, akkor ott van a Gáspár és a Mónika névnap, egyébként pedig ez az augusztus 27-e Szent Mónika napja, ő a férjes asszonyok és az anyák védőszentje, és az ő ünnepe is ehhez a dátumhoz köthető. Jó ébredést mindenkinek, és csodás napot kívánunk innen a Lendvai stúdióból. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Lebár Teodor, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják.

Igen, és most kezdődött el ez a mai reggel is nálunk Ágnes Vanillával, és mindjárt folytatódik egy kis reggi muzsikával. A Ladány Mene 27 érkezik. No, meg Chris Isaak egy remek dallal, és ígértem, hogy megnézzük, hogy mit mutat az országos helyzetkép. Hát olyan nagy meglepetés nincsen, mindenütt az országban derült az idő. Helyenként reggelre egy kis köd meg pára képződött, de ezek gyorsan feloszlanak. A derült ég alatt itt Lendván és Muraszombatban is 16 fok van, 18 fokot mutatnak a hőmérők a fővárosban, Ljubljanában, valamint Novomeston, ködös a reggel Posztolynán, 16 fokkal, Szlovengered ez derült 15 fok, Lisca 19 fok, derült az idő, Portorosban 20 fok van, Maribor 18 fok és 18 fok van, Novagoricán is 17 fokot mérnek a derűs céljében, és még a Triglávon is 11 fok van, és ott is derült az ég ma reggel. Úgyhogy szépen indulunk, és ha derült az idő, akkor napfelkelte után nagyon gyorsan fog majd emelkedni a hőmérséklet. A nap egyébként 6 óra után pár perccel kell majd föl.

Előttem van a mai naptár, augusztus 27-e van csütörtök, és Gáspár napja, ez a főnévnap egyébként. És a Gáspár név perzsa eredetű. A hagyomány szerint így hívták a napkeleti bölcsek egyikét. A Bibliában amúgy nem szerepel a név, csak a 6. századtól említik a legendák, jelentése pedig kincset megőrző, illetve kincstárnok. De ott van a naptárban a fő névnapunk, a Gáspár mellett a Mónika, a József és a Cézár név is, úgyhogy akik ma ünnepelnek, kívánom, hogy legyen szép és valóban ünneplős, kellemes napjuk. Névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, Isten éltesse Önöket. Most hajszál pontosan 5 óra 45 perc van, a 4-es Street zenekar zenél, és hamarosan jön Nagy Bogi is.

Ez volt a Várni rá című dal Nagy Bogitól, és a friss információkra nem kell olyan nagyon sokat várni, csupán 8,5 percet, hamarosan 6 órakor érkezem a részletekkel, ami nem annyira biztató a forróság mellett, az a szaharai pornak az érkezése, mert hogy sok lesz a napsütés, viszont por szűri majd a sugarakat, és lassan, de biztosan majd érkezik a lehűlés is, hogy mi várható a következő napokban és a következő egy hétben, 6 órakor a friss információkból kiderül. Gáspár Laci érkezik, és hamarosan Bruce Springsteen.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: Most éppen reggel 6 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek, Lenven derült az idő, 16 fokot mutatnak a hőmérők, és szép lassan a nap is fölkel, nem lesz olyan látványos, mint az előző hetekben, vagy éppen a nyár elején, vagy derekán. Most már nagyon őszies jelleget kapnak a reggelek, illetve a hajnalok, de ezt követően jön a forróság, és óriásit ugrik majd a hőmérséklet is. Példátlan, hogy még egy ilyen kemény hőhullámot el kell viselnie a szervezetünknek, mert hogy a következő napokban tovább emelkedik majd a nappali felmelegedés mértéke, így ezen a csütörtökön is alapvetően napos idő várható, némi fátyol és gomoly felhővel, de csapadék nem valószínű. Több helyütt megélénkül a szél, ez kifejezetten kellemes lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Pénteken újra sok napsütés várható, mellette fátyol és gomoly felhők képződnek, de ezzel együtt pénteken már szaharai por is lesz felettünk, így szűrtebb lehet a napsütés, csapadék nem várható, több helyütt megerősödik a szél, a hőmérséklet hajnalban általában 15 és 20 fok között alakul, délután viszont 29-36 fok valószínű majd. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de így is több órás napsütésben bízhatunk, elszórtan szombaton jöhetnek záporok, zivatarok, akár heves zivatar sem kizárt. Több helyütt megélénkül a szél, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet kora reggel 16-23, délután pedig 35 fok körüli értékek várhatók, a tartósan csapadékos területeken 30 fok alatt lesz majd a hőmérsékleti maximum. Vasárnap napos időt kapunk, kevés helyen, de lehet még záporzivatar, és intenzívebb lesz a gomoly felhő képződés, de alapvetően nyárias jellege lesz időjárásunknak. A megélénkülő szél mellett hajnalban 13-21, délután viszont 27-32 fok lesz a jellemző. Gomoly felhősen naposan indul a jövő hét eleje, hétfőn csak kevés helyen lehet kisebb eső, illetve zápor, marad a nyárias jelleg 11-18 fokkal éjszaka, délután viszont 28-35 fokra melegszik a levegő. Többnyire gomoly felhős napos idő jön kedden, csak kevés helyen lehet csapadék, megélénkül a szél, hajnalban 13-21, délután 29 és 36 fok valószínű. Így köszönt be a szeptember, mert hogy szeptember 1-én ilyen rekord melegre lehet számítani, 29-36 fokkal. És azt követően, bár szerdán csütörtökön intenzívebb lesz a gomoly felhő, és csütörtökön átmenetileg borús időt kapunk, ettől függetlenül napközben is 26-29 fok közé megy föl. A hőmérséklet azt követően pedig várhatóan még visszatér a 31-32 fok. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mit hoz a mai forróság, illetve az érkező szaharai por. Hát rengeteg tünet együttest, ami bizony nehezíti a napközbeni munkavégzést is. Rendkívüli gyors melegedés indul be ugyanis a mai nappal, és különösen erősek most az orvos-meteorológiai következmények ebben a gyors változásban. Nyári hőhullámokat is meghaladó rendkívül gyors hőhullám indul el, ami rengeteg veszélyt rejt magában a mai napon is. Általában olyan hőhullám alakul ki mától, ami még nyár közepén is a párját ritkítja. Ismét elérjük a 35 fok feletti forróságot több helyütt, ez pedig bizony a frontérzékenyek nehezen viselik, nagyon gyors lesz a melegedés és fokozott terheléssel jár. Főleg a magasabb légrétegekben fog ugrásszerűen zajlani ez a melegedés, aminek direkt fronthatás nélkül is kifejezetten erős melegfront jellegű következményei vannak, és aztán a talajon is beindul a melegedés, és így már ma 30 fok feletti kánikulára kell készülni, ami a sok napsütés miatt hőérzetben lényegesen kedvezőtlenebbül alakul. Igen, erős hőterhelés éri a szervezetünket, gyorsan erősödnek a beinduló gyulladásos folyamatok, rendkívül kedvezőtlen a helyzet a fejfájással, migrénnel élők számára, aztán tovább fokozódik a keringési rendszer terhelése. Szívelégtelenség, súlyos keringési panaszok, légzési nehézségek léphetnek fel, gyakoribb lesz a rosszul lét, a leeső vérnyomás, a szédülés, erős fáradékonyság és figyelmetlenség. Újra sokfelé kell számítani komoly hőegyensúlyi zavarokra, akár napszúrásra, hőgörcsökre, úgyhogy erre mindenképpen számítani kell, jelentősen fog romlani a következő napokban a helyzet, a szervezetünket újra próbára teszi a tartós meleg. Mindenképpen érdemes pihentetni és a nehezebb fizikai munkát későbbre halasztani, vagy a kora reggeli, vagy az esti órákban elvégezni, napközben pedig, amikor csak alkalom van, pihenési időt kihasználni. Egyébként, akik jól bírják a meleget, a hőséget, számukra kedvező lesz ma a kültéri programoknak a lehetősége, de a kánikula inkább csak a strandi programokban javasolható. A közvetlen napsütést kerülni kell, hiszen igen, magas 6-os körüli lesz az UV-sugárzás.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és nagyon óvatosan, hiszen trafipaxos sebesség ellenőrzést ma is tart a közlekedési rendőrség. Számítani lehet fokozott ellenőrzésre ma elsősorban Muraszombat körzetében. Legyenek körültekintőek, óvatosak. Biztonságos célba érést és jó utat kívánunk! Hat óra, 7 perc van, ezek voltak a legfrissebb információk, és jön Mári Zoltán, Erika és Zséda, aztán lapszemlézünk, és megnézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit is.

Lapszemlével jöttem, néhány másodperccel vagyunk 4:45 után. Nézzük, hogy miről számol be a Zalai Hírlap mai friss száma. Zalában választják meg idén a Balaton sütéjét, írja csütörtöki számában a Zalai Hírlap. Szeptember 29-én a Balaton Györöki Promenád Kávéház lesz a szakmai zsűrizés helyszíne. Még lehet nevezni a megmérettetésre, a cikkben megtalálják ennek határidejét és feltételeit is. Illetve a lap munkatársa felidézi az elmúlt évek eredményeit, melyek közt ugyancsak bőven találni Zalai vonatkozást. A lapban összefoglalót olvashatnak a lassan véget érő hosszú és forró nyárról, melynek halomben halomra dőltek az országos hőmérsékleti rekordok, és ha már kánikula, az újság felhívja a figyelmet egy szárazságtűrő növényre, a cirokra is, amely egyes zalai táblákon lassan felváltja már a kukoricát és a napraforgót. Szinte hihetetlen, de az íráshoz mellékelt képek is bizonyítják, a cirok szépen zöldel, meg se kottyan neki az asszály. További részletek a mai lapszámban. Jó olvasást!

Ez volt az Arthur Rimbaud nevű formációs és az utca sarki fény. 5 perccel vagyunk 6:45 után. Ígértem, hogy megnézzük, milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Nos, a szóvívőtől érkezett beszámoló szerint Muravidéken a rendőrök az elmúlt 24 órában 5 közlekedési balesetnél helyszíneltek. Ezen kívül volt 9 bűncselekmény, 1 közrendsértés, 5 autót parkolóban rongáltak meg, és 3 esetben történt vadgázolás. Szerencsére a közlekedési balesetek során kizárólag csak kisebb anyagi kár keletkezett. A bűncselekmények tekintetében a rendőrök 5 lopással, 1 betöréssel, pénzhamisítással, közveszély okozással és egy végrehajtási eljárással összefüggő visszaélés ügyében intézkedtek. És ami még nagyon fontos, ugye a mai sebességellenőrzés nem csak Muraszombatban, hanem a Jutomeri rendőrkapitányság területén is mérik ma a gyorshajtókat, úgyhogy fokozott óvatossággal vezessenek, közlekedjenek.

Felszer Gábor a Rozsdás szögről énekelt, most 6 óra 25 perc van, hamarosan fél hétkor egy terepjáros hírrel várjuk Önöket, de előtte néhány mondatban a mai napról, akik most ébredeznek, jó reggelt kívánok, augusztus 27-e köszöntött ránk csütörtök van, ennek az évnek a 239. napja, és ez a nap is számos fontos történelmi eseményről, kulturális mérföldkőről nevezetes, névnapok tekintetében Gáspár és Mónika napja van, és a mai naphoz is rengeteg minden kötődik. Ugye augusztus 27-e a népi kalendáriumban és a kultúrtörténetben a nyárvégi betakarításokhoz, az időjárás megfigyeléséhez és fontos szentek ünnepeihez kapcsolódik, hogy melyek ezek a népszokások, hiedelmek, történelmi kuriózumok. Erre majd kitérünk hamarosan, de most érkezzen a Lóci Játszik nevű formáció, és fél hétkor jön a reggeli terepjáró.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Fél hét van, a csütörtök reggeli hírmagazin jelentkezik, ezúttal egy témával. Emelkedik az óvodai ellátás ára Moreszke-Toplice községben, az áremelés pedig ezúttal a szülőket is érinti. Ami a községi költségvetés megvalósítását illeti, az év első felében 25%-os volt a realizáció. A tanács keddi ülésén szó volt a közelgő 30. községi ünnepről is, és a tanácstagok megerősítették a községi kitüntetések odaítéléséről szóló határozat javaslatot. Az ülés részleteit Fticser Inesz foglalja össze.
3: Valamivel több mint 5,5 millió euró folyt be Moravszky-Toplice község számlájára az év első felében. A kiadások meghaladták az 5 millió 700 ezer eurót, összegezte a számokat Robert Bencik, a község számvevője. Az év első felében mintegy 1,3 millió eurót fordítottak a községben a közlekedésre és a közlekedési infrastruktúrára. Az oktatás területén közel 1,4 millió euró volt a realizáció. Hosszasan időztek viszont annál a napirendi pontnál, amely az óvodai ellátás árának emelésére és a munkahelyek besorolására vonatkozott. Végül a többség támogatta a határozatjavaslatot, amelynek értelmében Moravszky-Toplice községben 725 euróról 745 euró és 54 centre emelkedik az óvodai ellátás gazdasági ára. Az áremelés a szülőket is érinti. Az általuk fizetendő összeg havi 648 euró 29 cent, a fennmaradó 97 euró 25 centet pedig a község fedezi azon gyermekek esetében, akiknek állandólag helyük a község területén van. Az új ár szeptember 1-én lép hatályba. Az ülésen már a közelgő községi ünnepre is készültek. Moravszky-Toplice község ugyanis idén ünnepli 30. községi ünnepét. Ennek jegyében a tanács megerősítette a községi kitüntetések odaítéléséről szóló határozatjavaslatot. Az elismeréseket a központi ünnepségen adják át, amelyre szeptember 5-én a Terme 3000 sportparkban kerül sor.

Ígértem, hogy megnézzük egy kicsit részletesebben ezt a mai napot, augusztus 27-ét, mert hogy sok szempontból nevezetes, meg mérföldkövek, régi megfigyelések kötődnek hozzá, leginkább a hagyományok és időjárási megfigyelések. Ma van ugye Szent Mónika napja, tehát a népi kalendárium, a kultúrtörténet, ezt fontos dátumként jegyzi. Például a katolikus naptárban ez a nap Szent Mónika, a család anyák és a nehéz sorsú anyák védőszentjének az ünnepe. A magyar néphagyományban ezen a napon az édesanyák különösen sokat imádkoztak a gyermekeik jó útra téréséért, vagy éppen az egészségéért. De ehhez a naphoz köthető a Gáspár napi szőlő és gyümölcs is. Mivel augusztus végére a szőlőszemek már látványosan érnek, a régi szőlős gazdák ezen a napon vizsgálták meg a tőkéket. Úgy tartották, ha augusztus 27-én tiszta, napos az idő, akkor a szüret bőséges és a bor kiváló minőségű lesz. És ilyenkor indulnak el az őszi munkák is. A paraszti világban ez a nap jelentette a határvonalat a nyári aratás és az őszi vetésre való felkészülés között. Ekkor kezdték el tisztítani a vetőmagot, illetve felkészíteni az ekéket a földek őszi szántásához. De számos érdekesség van a nagyvilágból, történelemből is, a világ legrövidebb háborúja is ehhez a dátumhoz köthető. 1896-ban volt, ezen a napon zajlott le az angol-zanzibári háború, és most figyeljenek, mindössze 38 percig tartott. Zanzibár új szultánja nem fogadta el a brit fennhatóságot, mire a brit hadihajók bombázni kezdték a palotát. A szultán gyorsan elmenekült, és a háború még azelőtt véget ért, hogy igazán elkezdődhetett volna. És 2003-ban, ezen a napon a Mars bolygó közel 60 ezer év után a legközelebb került a Földhöz. Ekkor terjedt el a híres internetes álhír is, miszerint a Mars szabad szemmel olyan nagynak fog tűnni az égen, mint a teli hold. És az első olajfúrás dátuma is augusztus 27-e, mert hogy Edwin Drake ezen a napon talált először kőolajat Pennsylvániában, mégpedig Tatusville-ben 1859-ben egy speciálisan erre a célra épített fúrótoronnyal. Tulajdonképpen ez a pillanat indította el a modern és világméretű olajipart.

Autó egy szerpenténen, ez volt a Queen Bee sláger, és hányszor elhangzott ebben a dalban, hogy lásd az ezer csodát, és néha nagyon nehéz meglátni a csodát a mindennapi életben, pedig sokkal inkább valahol a lélek erejében, az összefogásban, meg legfontosabb az élet igenlésben nyilvánul meg leginkább, és szokták mondani, még a legsötétebb pillanatokban is valahogy az élet igenlés és a remény felragyog. Bár nagyon nehéz például a csodában reménykedni akkor, amikor minden kilátástalan, és hogyha nézték a híreket, vagy olvastak híreket, akkor ugye biztosan információt találtak arról, vagy olvastak arról a pusztító villámárvízről, amely a nepáli tibeti határvidéken söpört végig augusztus 26-án. Több százan, rengeteg külföldi turista tűnt el, és több mint 90 ember vesztette életét. A katasztrófát valószínűleg egy reggeli földrengés, egy tegnap reggeli földrengés váltotta ki, mégpedig a Botekosi folyó térségében, ami jég és sziklaomlást, hirtelen áradást és sárlavinát okozott. Hordalékos víz, sárlavina, több északkeleti falu teljesen elsöpört utakat, hídakat, energetikai létesítményeket tarolt le, és közel 300-400 külföldi állampolgár hollétéről nem is tudnak a hatóságok. A zarándokok és a túrázók elől elzáródtak a menekülési útvonalak. Egyébként abba a vidékre, vagy arra a vidékre nagyon sok zarándok érkezik minden évben, és ebben a pillanatban is tartózkodtak ott külföldi turisták, így a konzulok is, és a külügyminisztérium is intenzíven keresi. Nehéz a mentés, a hadsereg és a rendőrség nagy erőkkel vonult ki, de rossz az időjárás, és a törmelékek miatt is nehezen tudnak például a mentőhelikopterek is leszállni. És ugye ezért mondtam azt, hogy néha nehéz meglátni a csodát, például egy ilyen kilátástalan reményhelyzetben, de mindig ott kell lenni még az ilyen helyzetekben és az élet igellésnek és az emberi lélek erejének. Úgyhogy csak abban tudunk bízni, hogy ott is jobbra fordul a helyzet, és akiket most eltűntként keresnek, azok valóban élve fognak előkerülni. Mi pedig talán összetetjük a két kezünket, hogy szerencsések vagyunk, és néha tudom, hogy sokat kesergünk például a tartós kánikula, meg az aszály miatt, de azért ilyenkor az ember talán mégiscsak megérzi azt, vagy megérti azt, hogy mi nem is élünk olyan nagyon kilátástalan helyzetben, vagy éppen rossz helyen, és meg kell látni minden adott napban azt a szépet, meg azt az egy reménysugarat, ami segít abban, hogy ez a nap is csodákkal legyen teli. Úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, hogy legyen szép napja ezen az augusztus 27-én, annak ellenére, hogy kapunk majd hamarosan egy kis sivatagi, szaharai port is, ami majd megszűri a napsütés, de ettől függetlenül visszatér a hőség és a kánikula, mától fokozódik a meleg, így a következő napokban akár 34-35 fok is lehet majd.

A Top Loader zenélt, hamarosan 7 órakor jövünk majd az aktuális friss hírekkel, a reggeli hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna, de van néhány fontos felhívásunk. Egy ugye, hogy ma is lesz Facebook játékunk, ma és holnap még tudnak játszani velünk a Vinárium Fesztivál nyereményjáték keretében. Pontban délben kerül fel a Facebook poszt az aktuális kérdéssel az oldalunkra, és 17 óráig lehet erre a kérdésre kommentben válaszolni, és utána 17:30 lesz majd a sorsolás és az eredmény hirdetés. Az ajándékokat átvehetik itt szerkesztőségünkben, illetve kérésre postázzuk is. Úgyhogy ma is lesz nyereményjátékunk, mindenképpen játszanak velünk. És arról se feledkezzenek el, hogy lassan augusztus 31-e lesz, tehát egészen eddig a hónap végéig meghosszabbították az eredetileg augusztus 20-áig érvényben lévő búzagyűjtési akciót. Ugye a Muravidéki Mintagazdaság idén is gyűjtőpontként kapcsolódik be a búzaadomány gyűjtésbe, a hónap végéig még várják a felajánlásokat. Aztán a lendvai kétnyelvű középiskola ezúton értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a következő 2026-2027-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, és erre szeptember 11-ig tudnak jelentkezni a diákok saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt is kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról.

Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Csütörtökön és pénteken rendezik meg a 30. szlovén diplomáciai konferenciát a Kráj melletti Brdon. A kétnapos esemény a szlovén diplomácia hagyományos éves találkozója, ahol a világ különböző pontjain szolgáló nagykövetek és főkonzulok közösen jelölik ki a következő időszak külpolitikai, gazdasági és biztonsági feladatait. A kongresszusi központban tartandó rendezvényen Tone Kaiser külügyminiszter és az ország legmagasabb rangú képviselői, köztük Janez Janša miniszterelnök tartanak beszédet. A szlovén diplomáciai képviseletek vezetőinek éves találkozóján Orbán Anita magyar külügyminiszter lesz a díszvendég. Emlékeztetőül Orbán Anita legutóbb július 31-én szlovén partnerének meghívására látogatott Ljubljanába, ahol eredményes tárgyalást folytatott Tone Kaiser szlovén kül- és európai ügyi miniszterrel. A paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán szerda este, jelezve, hogy erről a kormányülés 12. órájában tájékoztatták. A kormányfő bejelentése szerint Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Az Európai Bizottság 2031-ig közzétette a nyári időszámítás kezdetének és végének hivatalos időpontjait. A jelenlegi uniós szabályok alapján a nyári időszámítás minden évben március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapján ér véget. Szlovéniában tavasszal hajnali 2 órakor 3 órára, ősszel pedig hajnali 3 órakor 2 órára kell átállítani az órákat. Fontos azonban kiemelni, ez nem azt jelenti, Brüsszel végleg eldöntötte, hogy legalább 2031 őszéig biztosan marad az óraátállítás. A menetrendet a jelenleg hatályos szabályok alapján készítették el, így ha időközben megszületne az új uniós szabályozás, az évi kétszeri váltás korábban is megszűnhetne. Egyelőre viszont nincs ilyen döntés. Marco Rubio amerikai külügyminiszter az elmúlt napokban több külföldi kollégájának is elmondta, hogy egyelőre nem várható, hogy az Egyesült Államok újabb csapásokat indítson Irán ellen. Ehelyett a hangsúly más nyomásgyakorló eszközökre települ át, beleértve a héten bejelentett szankciós kezdeményezést is. Bár Rubio világossá tette, hogy az Egyesült Államok nem tervezi a nagyobb harci műveletekhez való visszatérést, de nem is zárta ki a csapásokat, ha Irán támad először és újra tűz alá veszi a Hormuzi tengerszorost, illetve a parti államokat. Az Egyesült Államok semmit sem fog elérni az újabb gazdasági szankciócsomaggal, jelentette ki szerdán Masoud Pezeshkian, iráni elnök, újabb válaszként Teherán részéről Washington gazdasági megfojtása való fenyegetéseire. Nepálban folyamatosan emelkedik a hatalmas áradásokban meghaltak száma. Sárlavina és hirtelen lezúduló víz söpört végig a kínai határ közelében fekvő hegyvidék több völgyében. Több száz embert eltűntként keresnek, köztük sok külföldi állampolgárt. Szerda este 157 halottat és legkevesebb 400 eltűntet említettek a helyi híradások. Az eddigi információk szerint a nepáli villámárvíz nyomán 2 magyar állampolgár biztosan érintett. Őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a külügyminisztérium felé, közölte szerdán este a Magyar Külügyi Tárca. Sport Göncedit munkatársunktól. A NAFTA tegnap 5-0-ra nyert a Csrensovci otthonában a Pivovarna Unión Kupa sorozat első mérkőzésén. Fölényes győzelmet szerzett a Hotiza és az Odranci is. Előbbi a Dobronakot verte 8-1 arányban, utóbbi a Polana ellen hozta a kötelezőt 6-1-es győzelemmel. A turnis Csekkedden 4-0-ra nyert és kiejtette az Olimpia hosszú falut. Ma további 2 kupa mérkőzést rendez a Lendva körzeti szövetség. Ig. A Graničár Csente és a Malibu Galka Bistrica összecsapás 17 órakor kezdődik.
2: Időjárás.
1: A hajnalban keletkezett ködfoltok feloszlása után jobbára napos időben lesz részünk. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 29-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A reggeli munkakezdés miatt élénk és zökkenőmentes a forgalom vidékünkön. Radarral Jutomer körzetében találkozhatnak ma gyakrabban a volán mögé ülők.

0: Csemer Bográlka énekelt, Bogi dalaszolt, ez volt a Parfüm, és hát nagyon sokan indulás előtt bizony parfümöt fújnak magukra, mert hogy kellemesebb napközben a közérzetük, és valóban a parfümök azért sokat tudnak hozzátenni, akár a reggeli készülődéshez és a napközbeni kellemes közérzethez is. Augusztus 27-e van ma, csütörtök, és ehhez a dátumhoz is számos esemény évforduló kötődik. Többek között Szent Mónika ünnepe, aki a férjes asszonyok és az anyák védőszentje, és Szent Ágoston édesanyja volt, aki 332 és 387 között élt. Példás anyai szeretettel nevelte három gyermekét. Relikviái 1430 óta a római Szent Ágoston templomban vannak, tehát ezt bárki megnézheti. Szent Ágoston Vallomások című munkájában pedig gyermeki hálával örökítette meg anyja nemes vonásait. A mai nap pedig Szent Mónika ünnepe, aki, ahogy említettem, a férjes asszonyok és az anyák védőszentje. És egy érdekességet is hoztam, 1783-ban, szintén ezen a napon az első hidrogéngázzal töltött léggömböt 22 kilométer megtétele után félelmükben az emberek szétverték. Párizsban szállt fel ez a hőlégballon vagy léggömb, mégpedig Jacques-Alexandre César Charles, francia fizikus által épített léggömbről van szó, 3,5 méter volt az átmérője, 27 köbméteres, selyemmel és gumival bevont léggömb. A kísérlet a mongol fél fivérek 1783. június 5-i személyzet nélküli léggömb repülésének a sikerét folytatta. A világon az első hidrogénballon 42 perces repülés után Párizstól 22 kilométerre egy goszfaló közelében ért földet. A környékbeliek pedig annyira megijedtek, és akkor a meglepetés volt, hogy alig merték megközelíteni az égből alá ereszkedett szörnyet, majd nekirontottak, és vasvillákkal szétverték a földre szállt ördögöt, de ettől függetlenül fönnmaradt ez a dátum. 243 évvel ezelőtt 22 kilométer tett meg az első hidrogéngázzal töltött léggömb. További események, évfordulók hamarosan jönnek, de előtte itt lesz Fluor és a Sosehol és a Keserű című dal.
1: Akinek fáj,

Előttem van a napi kalendárium, nézzük a fontosabb eseményeket, évfordulósokat. 1958-ban halt meg Ernest Lawrence, Nobel-díjas amerikai fizikus, aki az atombombán dolgozott, és közben felfedezte a rák elleni sugárkezelést. 1939-ben fizikai Nobel-díjat kapott a diklotron feltalálása és alkalmazásai területén végzett munkájáért. A 103-as számú kémiai elemet a tiszteletére nevezték el. Ő vezette be Robert Oppenheimert abba a kutatási programba, amelyet Manhattan terv néven ismerünk, és amely végül elvezetett az atombomba elkészítéséhez. Tudományos munkájával jelentősen hozzájárult, például az uránizotópok kiválasztásához. Saját édesanyján próbálta ki sikeresen a rák elleni sugárkezelést. 1958. júliusában Eisenhower elnök Genfbe küldte, hogy az atomfegyver kísérletek felfüggesztéséről tárgyaljon a Szovjetunióval. Genfben azonban megbetegedett, és egy hónappal később meghalt 1958-ban. Szintén a mai naphoz köthető Tiziano neve, 1576-ban Velencében halt meg az itáliai festő, aki elsősorban portréfestészete által vált igazából világhírővé. Korának egyik legnépszerűbb festője volt Tiziano, a reneszánsz eredményeit a barokk drámaiságával és hevességével nagyon jól tudta ötvözni. Színei lángolnak, híres volt a kékkel színezett vörös, amelyet Tintoretto is használt egyébként. És itt van még Peter Mitterhofer, német asztalos mester, aki 1893-ban halt meg a mai napon, és ő az első írógép megépítője, hiszen ő szerkesztette az első, a maihoz teljesen hasonló elvi felépítésű írógépet.

Ez volt a Rúzscukor Bartók Esztertől. 4 perccel vagyunk 4:48 után. E napon született 50 évvel ezelőtt, 1976-ban Mark Allen Webber, ausztrál autóversenyző, 2002-től 2013-ig a Formula 1-ben versenyzett, és a legjobb összetettbeli eredménye a 2010-ben, 11-ben és 13-ban elért harmadik helyezés, valamennyit a Red Bull Racing színeiben érte el. De vannak itt érdekességek is, hihetetlen világrekordok, meg technikai áttörések, amelyek szintén augusztus 27-éhez kapcsolódnak. Ugyanis 2003-ban a világ legnagyobb akkumulátora jelent meg Alaszka fővárosában, Fairbanksben ezen a napon helyezték üzembe a világ akkori legnagyobb nikkel-kadmium akkumulátorát. A monstrum egy focipálya méretű, ami azt jelenti, hogy 2000 négyzetméteres csarnokot foglalt el, a súlya pedig 1300 tonna volt. Azért építették, hogy egy esetleges áramszünet esetén 7 percig ellássa energiával a város teljes lakosságát, amíg a vészhelyzeti generátorok beindulnak. Aztán a világ első sugárhajtású repülőgépének felszállása is ehhez a dátumhoz kapcsolódik, és 1939-hez. Németországban ugyanis ezen a napon emelkedett először a levegőbe a Heinkel-He 178, a történelem legelső olyan repülőgépe, amelyet már gázturbinás sugárhajtás, tehát jet hajtott, és ez örökre megváltoztatta a légiközlekedést, illetve a hadviselést is. Szintén a mai naphoz köthető például a Krakatau vulkán gigantikus robbanása 1883-ban. Bár a vulkán már május óta morajlott, augusztus 27-én történt meg az a 4 hatalmas végső robbanás, amely a sziget kétharmadát szó szerint eltüntette a földszínéről. A robbanás hangját 4800 kilométerrel odébb is tisztán hallották, és tulajdonképpen ez a valaha feljegyzett leghangosabb zaj a földön, a légkörbe jutott hamu miatt pedig a rákövetkező években világszerte lehűlt az időjárás.

És még egy zenés évforduló, illetve egy előadó. 36 évvel ezelőtt, 1990-ben, ezen a napon, augusztus 27-én, Wisconsin állam fölött helikopter balesetben életét vesztette Stevie Ray Vaughan, bluesrock gitáros, fantasztikusan jó bluesrock gitáros volt. A tragédiát megelőzően élete utolsó koncertjén színpadon volt vele többek közt Eric Clapton és Buddy Guy is. Ezzel a dallal emlékezünk Stevie Ray Vaughannel, egy pici reklám után pedig hamarosan 7:30-kor jönnek majd a legfrissebb információk.

Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen. És felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Ezt már észlelni fogjuk, megszűri a napsütést, és nyilván nem fogunk neki örülni, mert nem kifejezetten jó a szervezetünknek. Napos idő várható ezen a csütörtökön, kevés fátyol felhővel és emelkedő hőmérséklettel, a következő napokban pedig elképesztő hőhullám veszi kezdetét. Ma 28-34 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. Gyors lesz a melegedés, és lesz benne egy törés majd a hétvégén. Pénteken sok napsütés várható, szaharai porral felettünk, így szűrtebb lehet a napsütés, csapadék nem várható, hajnalban 15-20, délután 29-36 fok valószínű majd. Aztán, ahogy említettem, szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de így is több órás napsütést kapunk, elszórtan alakulhatnak ki kisebb záporok, zivatarok, akár a heves zivatar sem kizárt szombatra, hiszen megélénkül majd a szél, akár zivatar a környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet szombat hajnalban 16-23, délután 35 fok, 30-35 fok lesz a tartósan napos területeken, ahova megérkezik a felhőzet és a csapadék, ott 30 fok alatt lesz a délutáni maximum. Vasárnap napos időnk lesz, gomoly felhőkkel, helyenként, csak kis területeken, kialakuló esőkkel, záporokkal, megélénkülő széllel. Kifejezetten nyári időt kapunk vasárnap is, a hajnali 13-21 fok után 27 és 32 fok között alakul majd délután. Gomoly felhős napos időnk lesz hétfőn, csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, megélénkülő szél mellett a hajnali 11-18 fok után még mindig kánikula várható 28-35 fokkal. És többnyire napos időt kapunk kedden is, intenzívebb lesz a gomoly felhő képződés, kis területeken lehet némi csapadék, de csak szitáló esőként, kedd hajnalban 13-21, délután 29 és 36 fok valószínű, kedden ugye már szeptember 1-ét mutatja a naptár, és szerdára intenzívebb lesz a felhőzet, de jelentősebb mennyiségű csapadék nem érkezik, szórt jelleggel kisebb esők ugyan előfordulhatnak, hajnalban 15-20, délután jellemzően 25-29 fok várható, és a mostani prognózis szerint egyébként a jövő hét nagy részén is 30 fok körüli hőmérsékletekre lehet számítani egészen vasárnapig. A mostani számítások szerint szeptember 9-én vasárnap érkezhet egy erőteljesebb hidegfront, ami mindössze 2 napra változtatja meg időjárásunkat, napközben 21-23 fokkal, aztán utána megint egy erőteljesebb hőhullám érkezik, akár 34-35 fokos melegek is visszatérhetnek a hónap második felére. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez az intenzív melegedés és az újabb hőhullám milyen tüneteket generál. Nagyon gyors melegedés indult be, nagyon erős a humán meteorológiai következménye ennek, nyári hőhullámokat is meghaladó gyors változás lesz a mai, és elképesztően sok tünet együttest fog eredményezni. Először a magas légrétegekben indult el ugrásszerűen a melegedés, ugye akkor direkt fronthatás nélkül, most viszont már a talaj mentén is, így ma jócskán 30 fok feletti kánikulára kell készülni. Hőérzetben lényegesen kedvezőtlenebbül alakul a mai nap időjárása, nagyon erős lesz a hőterhelés, gyorsan erősödnek a szervezetben beinduló gyulladásos folyamatok, aztán sok lesz a fejfájás, a migrén, fokozódik a keringési rendszer terhelése, úgyhogy keringési panaszok, szívelégtelenség, légzési nehézség is az időjárás számlájára írható. Gyakrabban érezzük azt, hogy rosszabb a közérzet, leesik a vérnyomás, erős fáradékonyság, figyelmetlenség is jellemző lehet a mai napon. Erre mindenképpen figyeljenek.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hír, de élénk a forgalma reggeli munkakezdés miatt a nagyvárosok bevezető közútjain, úgyhogy vezessenek türelmesen körültekintően. Ma elsősorban Jutomer körzetében mérik a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk!

5 perccel vagyunk 7:30 után. Márkusz érkezik Danis Dórával, itt lesz Cserháti Zsuzsa, a Follow the Flow, és hamarosan lesznek gyerekgondolatok is.

Ha beborul az ég és a gondok is túl nagyok, szorítja torkom a holnap, de bírom, még szavak alszanak a papíron. Süllyed a hajó, az örvény lehúz, kövess el hibákat, mert abból tanulsz. Az eső csak mossa, de kitart a gát, csak szállok tovább, mint egy vihar.

0: Elárulod, hogy mit rajzolsz éppen?
1: Minecraftot.
0: Az micsoda?
1: Az ilyen Minecraft, az ilyen videójáték.
0: Miért pont ezt rajzoltad le?
1: Hát én szeretem azt a videójátékot.
0: És milyen színeket alkalmaztál?
1: A sört, a sörtben a súr. Én azon szeretem a sörsorást is, meg a színezést.
0: Mit szeretsz jobban, rajzolni, Marcel, vagy színezni?
1: Színezni, meg rajzolni.
0: Lányok, ti jobban szeretek rajzolni, vagy színezni?
2: Én jobban szeretek inkább rajzolni.
0: Mit szeretsz leginkább rajzolni?
2: Hát leginkább ilyen szivárványt, meg olyan szép dolgokat.
0: Izabella, te hol tudsz leginkább rajzolni? Itt az iskolában, vagy otthon, vagy másutt?
3: Én otthon mindenhol szeretek. Meg astronautokat, meg planetákat inkább szokok rajzolni. Azért, mert amikor nagy leszek, akkor szeretnék urhajós lenni.
0: Hova kerülnek ezek a rajzaitok?
3: Hát én az anyukámnak szoktam odaadni.
0: Mit mond rá?
3: Hogy nagyon szép, megköszönöm.

Hamarosan 8 órakor már friss hírekkel jövünk, Kovászkék után pedig hamarosan Lady Gaga fog énekelni, aki pedig szereti a színházat, az most figyeljen, hiszen hamarosan lehetőség nyílik a bérletek vásárlására. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet értesítése következik, hamarosan megkezdik a 2026-27-es magyar színházi bérlet árusítását. A már meglévő bérletesek augusztus 31-ig, valamint 31-én, valamint szeptember 1-én és 2-án, az új bérletesek pedig szeptember 3-án és 4-én 9 és 16 óra között válthatják meg a bérletüket a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A teljes áru 105 euró, nyugdíjasoknak, diákoknak, pedagógusoknak pedig 85 euró. Az új évadban is 7 magyar nyelvű előadás várja a közönség. Lesznek drámák, operett, végjáték és bohózat neves társulatok előadásában. Tehát még egyszer, augusztus 31, szeptember 1 és 2-a a már meglévő bérletesek válthatják meg az új bérletet, akik pedig újonnan szeretnének bérletet, azok szeptember 3-án és 4-én 9 és 16 óra között érkezhetnek a Lendvai Színház és Hangversenyterem pénztárához, a nyitvatartási időben tehát lehet bérleteket vásárolni. Nálunk pedig zenét hallgatni Lady Gagával, Kocsis Tibivel, 8 órakor pedig hozza a friss híreket Oleti Zsuzsannal.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Csütörtökön és pénteken rendezik meg a 30. szlovén diplomáciai konferenciát a Krány melletti Brdón. A kétnapos esemény a szlovén diplomácia hagyományos éves találkozója, ahol a világ különböző pontjain szolgáló nagykövetek és főkonzulok közösen jelölik ki a következő időszak külpolitikai, gazdasági és biztonsági feladatait. A kongresszusi központban tartandó rendezvényen Tone Kaiser külügyminiszter és az ország legmagasabb rangú képviselői, köztük Janez Janša miniszterelnök tartanak beszédet. A szlovén diplomáciai képviseletek vezetőinek éves találkozóján Orbán Anita magyar külügyminiszter lesz a díszvendég. A United Airlines 2027. május 12-én indítja el az új, közvetlen légi járatát Ljubljana és a New York környéki Newark repülőtér között. A széles törzsű Boeing 767-400ER típusú repülőgép, amely 231 utas befogadására alkalmas, hetente négyszer, hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik majd. 36 év után ez az első átszállás nélküli menetrend szerinti kapcsolat Szlovénia és az Egyesült Államok között. A külügyminisztérium közlése szerint legalább két magyar állampolgár érintett a nepáli katasztrófában, őket eltűntként keresik. A tárca szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is lehetnek az eltűntek között. A Magyar Nagykövetség és a tiszteletbeli konzul folyamatos kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal, és készenlétben várja az állampolgári megkereséseket. A térség a világ egyik népszerű túra és zarándok helye. Sok áldozat éppen a Tibeten található Kailás-hegy és a Mansarovar-tó felé tartott, amelyet hindu és buddhista hívők egyaránt szent helynek tekintenek. Az eltűntek között amerikai, brit, ausztrál, kanadai, dél-koreai, japán és malajziai állampolgárok is vannak. Több ország sürgősségi segítséget ajánlott fel Nepálnak. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok 2027-től megduplázza a kanadai járművekre kivetett vámokat, miközben azzal vádolta Ottawát, hogy évek óta megrövidíti az amerikai Egyesült Államokat. Az amerikai elnök második elnöki ciklusában agresszív vámpolitikát folytat, és világszerte emeli a partnereire kivetett terheket. Kormánya azzal érvel, hogy a vámok élénkítik az amerikai ipart, ösztönzik a belföldi munkahelyteremtést, és orvosolják az általa tisztességtelennek tartott kereskedelmi feltételeket. A bírálók ugyanakkor azt mondják, hogy a növekvő vámok megdrágítják az életet az amerikai fogyasztók és vállalkozások számára, és széleskörű bizonytalanságot okoznak azoknál a cégeknél, amelyek beruházásokat és ellátási láncokat terveznek. Sport, a 21 éves brit Matthew Brennan a Lees Bike kerékpárosa nyerte a Vuelta 5. szakaszát. Mögötte a belga Jordi Meiss a második, az olasz Vincenzo Albanese pedig a harmadik lett. A mezőny a Falset és Roquette közötti 173,3 kilométeres szakasz elején szeles és dombos tereppel találkozott. A Visma Lees Bike csapata végig ellenőrzése alatt tartotta a tempót. A hajrában Wout van Aert és Christophe Laporte biztosított hibát felvezetést. Brennan így megszerezte második győzelmét az idei spanyol körversenyen. Az összetett éllovas piros trikója változatlanul Tadej Pogácsárnál maradt. Csütörtökön az Alcosebre és Castello közötti 177,4 km megtétele vár a kerékpárosokra.
2: Időjárás.
1: A hajnalban keletkezett ködfoltok feloszlása után jobbára napos időben lesz részünk. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 29-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral gyűjtőmerkörzetében találkozhatnak majd gyakrabban a volán mögé ülők.

0: Egy kicsit könnyebb az Acoustic Planet zenéját az imént, és ehhez választottam a mai gondolatot is, hogy könnyű legyen, bár ez egy nagyon alap és igaz gondolat Melissa Gray-tól, aki azt mondta, az ígéretek törékeny dolgok. Könnyű megszegni őket, de néha még egy futó ígéret is több a semminél, legyen ez a mai nap mottója. És hogy ki is az a Melissa Gray, talán ismerős a neve, ő írónő, ráadásul amerikai írónő. Már is a Bermuda zenél jön George Ezra, és hamarosan meghallgathatják a hét zene számát.
1: Milyen volt Monte Carlo?

Menjenek a bárányfelhők a kék égen, ez volt Help Chris és a hét zene száma, akik pedig már is jönnek, az a Bagosi Brothers Company és az Élni is Elviszem című daluk. 4,5 perccel vagyunk, 8:45 után.

Élni is elviszem, Bagosi Norbi énekelte a dalt, és nyaralni is úgy érdemes elmenni, vagy utazni, hogy úgy igazából az ember teljesen ott van egy ilyen történetben. Hát egyre többen terveznek most már úgy utazást, hogy mondjuk nem egy város, vagy egy ország összes nevezetességét szeretnék végigjárni, hanem mondjuk kiválasztanak egyetlen meghatározó élményt, és emiatt indulnak útra. Lehet például mondjuk egy hajnalban kezdődő hegyi túra, akár egy különleges koncert, de mondhatnék egy híres éttermet, vagy akár most, hogy jön az őszi időszak, egy borvidéki szüretet, vagy akár egy termálfürdőben töltött napot, de akár egy tengerparti naplementét is, hiszen a nyárnak nincs vége, sőt, most benne leszünk megint egy jó kis hőhullámos történetben, és úgy tűnik, hogy szeptember első két hete is még nyárias időt tartogat, úgyhogy bátran lehet akár tengerparti nyaralást is szervezni. A lényeg az, hogy nem az élmény kerül be a programok közé, hanem minden más program igazodik ahhoz. Ugyanis rájöttek az emberek arra, hogy az élményközponti utazás jóval nagyobb előnyökkel jár. Egyrészt könnyebb megőrizni az út valódi hangulatát. Nem feltétlenül arra fogunk emlékezni, hogy melyik napon, melyik múzeumban jártunk, hanem arra, hogy mondjuk milyen érzés volt hajnalban elindulni a hegyek között, milyen íze volt mondjuk a vacsorának, vagy éppen ami miatt az egész utat megszerveztük, milyen volt először annak a hosszú útnak a végén mondjuk megpillantani a tengert. Éppen ezért, hogyha a következő utazásukat tervezik, akkor érdemes lehet a megszokott kérdés helyett, hogy ugyan már mit nézzünk meg, először azt a kérdést feltenni, hogy mi legyen az az élmény, ami miatt emlékezni fogunk erre az útra, és innen már higgyék el, hogy sokkal könnyebb felépíteni a többi programot is, és jóval emlékezetesebb és élvezetesebb lesz a nyaralás is.

Budai Marci énekelt, és mindjárt jön majd a Kaukázus, és visz minket Ciprusra. Valószínű, hogy Cipruson is van rózsavíz, meg most már a világ minden táján, mert a rózsavíznek nagyon finom illata van, és elsősorban ugye kozmetikumokról, különleges desszertekről és elegáns italokról juthat eszünkbe a rózsavíz, pedig a története évszázadokra nyúlik vissza. Ugye a rózsaszíromból készítik ezt az illatos vizet, elsősorban a Közel-Keleten és Ázsiában már nagyon-nagyon régóta használják, szépségápolási, gasztronómiai, valamint hagyományos kulturális szerepe miatt. A Közel-Keletről érkező rózsavíz egyébként elég drága is, de egyébként idehaza is lehet készíteni. A rózsavíz történetét az ókori Perzsiához, a mai Irán területéhez kötik. A damaszkuszi rózsa különösen fontos szerepet kapott egyébként a rózsavíz készítésében, hiszen ezeket a rózsaszirmokat vízzel együtt párolják le, így az illóanyagokkal és aromás vegyületekkel lehet gazdagítani, és jellegzetes, nagyon illatos folyadék születik meg. A rózsának a perzsa kultúrában különleges jelentősége volt, és van napjainkban is, ezért nem meglepő, hogy a belőle készített rózsavíz fontos szerepet kapott, például esküvőkön, mindenféle ünnepen, vendéglátás során. Az illatos folyadék pedig a mai napig része számos közel-keleti hagyománynak. Ugye van a kozmetikai rózsavíz, amit a szépségápolásban használunk, és van az úgynevezett konyhai rózsavíz. Közel-Keleten, Észak-Afrika, Dél-Ázsia számos édességében, vagy éppen italában is megtalálható. Például tejberishez, pudingokhoz, szirupokhoz, süteményekhez, és még a limonádéhoz is használható. Például egy nagyon egyszerű limonádét ebben a kánikulai időszakban különlegessé tudunk tenni rózsavízzel. Citromléhez, hideg vízhez és kevés mézhez kell hozzáadni néhány csepp élelmiszerként forgalmazott rózsavízet. Arra mindig figyeljenek, hogy a kozmetikai rózsavíz nem fogyasztható, viszont az élelmiszerként forgalmazott nagyon és jó mindenféle ételhez és italhoz.

Azt gondolom, hogy van mindig olyan különleges érzése az embernek, hogyha végignéz mondjuk egy frissen nyírt gyepen, megrendezett a kert, akkor tudjuk azt, hogy a belé fektetett fizikai munka már is megérte. És hát itt vagyunk most a nyár végénél, a nyárvégi időszak pedig tökéletes a ház körüli teendők elvégzésére, mert az időjárás már viszonylag kellemesebb, de még mindig hosszúak a nappalok, és akár ma is el lehet kezdeni például a gyepgondozást, a meccést, a gyomlálást, a betakarítást, például leszedni az érett paradicsomot, paprikát, fűszernövényeket, és aztán mehet a tartósítás. De el lehet kezdeni az ültetést is, hiszen ilyenkor szokták az őszi-téli zöldségeket vetni, mint a spenót, a saláta és a retek, és hát nyilván nagyon sok ház körüli teendő is akad nyár végén, az ereszek tisztítása, kültéri bútorok, festés, mázolás. És ha a benti dologra fókuszálunk és az őszre készülünk, akkor ilyenkor lehet már szép lassan majd a gardróbban is cserélni a ruhákat, átválogatni nyáriakat is, előkészíteni az átmenetit. Aztán ellenőrizni a fűtésrendszert, bármilyen hihetetlen így a kánikulában, és a spájzot is lehet rendezni, a polcokat friss lekvároknak, befőtteknek. Szóval rengeteg fontos dolog van ilyenkor, mind a kertben, mint a házastársi lakásban, kint bent. Rengeteg feladatot ró ránk most ez a nyárvégi időszak, meg az ősz eleje, és hát a naptár azért figyelmeztet bennünket is, mutatja is, hiszen augusztus 27-e van csütörtök jövő héten, szeptember 1-én pedig elindul az új iskolaév, és vele együtt az őszi időszak is. Viszont előtte még erőt gyűjt a nyár olyannyira, hogy ma is már 30-33 fokra számíthatunk, holnaptól pedig még melegebbre, akár 36 fokig is fölmehet a hőmérő higanyszála. Jelenleg egyébként az egész országra a derült idő jellemző, itt Lendván 21 fok van.

Éld át a csodát, Gellér Bálint énekelte ezt a dalt, hát zenében is át lehet élni a csodát, meg mondjuk ételkészítésben is egy jó ételt fogyasztva, hát rengeteg minden történik egyébként az emberrel, amikor éppen étkezik, főleg, hogyha éhes és olyan kerül az asztalra, amit szeret. Hát ez az étel, amit most hoztam, ez a gyerekkort idézi, és talán nincs olyan ember, aki ne szeretné a rizs felfújtat. Ez egy igazi klasszikus, ami generációk óta szerintem ott van a család asztalokon. Ugye ott van a vaníliás, tejben főtt rizs, a habos tojás és a sütőben megpirult teteje. Ez mind-mind idézi a házias desszertek világát, és persze a gondtalan gyerekkorunkat is. A jól ismert édességet egyébként bármikor egy picit új köntösbe tudjuk öltöztetni, egy kis citromhéjjal, fahéjjal, bármilyen gyümölcsel, néhány szem dióval, és egészen más karaktert fog kapni ez az étel. És hogy mi a titka a jó rizs felfújtnak? Hát a titok a könnyű állag, ugyanis a jó rizs felfújt akkor igazán finom, ha nem tömör és száraz, hanem olyan jó, puha, krémes belsejű, miközben a teteje enyhén aranybarnára sül. Na ehhez érdemes a rizst lassan, alacsony hőfokon megfőzni, hogy magába szívja a tejet és kellemesen krémes legyen. A tojásfehérjéből felvert habot pedig mindig óvatosan kell beleforgatni, hogy sütés után is levegős maradjon. A hagyományos lekvár mellé most például ebben a szezonban tehetünk friss almát és fahéjat is. Az alma sütés közben kissé megpuhul, van egyfajta ilyen természetes édessége, és ezt a természetes édességet átadja ennek a desszertnek, és hát a fahéj különösen jól illik. Az almához is, meg a vaníliás rizshez is. Hogy hogyan készül egy ilyen almás fahéjas rizs felfújt, gyorsan és egyszerűen, úgyhogy akár a mai ebédre is össze lehet dobni. 25 deka rizs kell hozzá, 7 deci tej, egy vaníliarúd vagy egy teáskanál vanília kivonat, 2 tojás, 6 deka cukor, 2 közepes alma, egy citrom reszelt héja, egy teáskanál őrölt fahéj, 4 deka vaj, és persze, mint minden édességhez, egy csipet só is. Nagyon könnyen, gyorsan össze lehet állítani, elkészíteni. A rizst a tejjel, a vaníliával és egy csipet sóval lassú tűzön puhára főzzük. Ha elkészült, akkor levesszük a tűzről, és hagyjuk kissé kihűlni. A tojásokat közben szétválasztjuk, a sárgáját a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a langyos rizshez, a citromhéjjal együtt. Az almákat meghámozzuk, vékony szeletekre vágjuk, és a fahéjjal összeforgatjuk. A tojásfehérjéből kemény habot verünk, majd óvatosan a rizses masszába forgatjuk. Aztán jöhet egy kivajazott sütőtál, ebbe belesimítjuk, tetején elrendezzük a fahéjas almaszeleteket, és teszünk rá néhány apró vajdarabot. 180 fok, előmelegített sütő, körülbelül 35-40 perc, és aranybarnára sül, langyosan egyébként a legfinomabb, de hogyha kihűl, akkor is nagyon kellemes állagú marad. Egyébként az almás változat önmagában is elég ízes, de mondjuk egy kevés savanykás barack vagy málna lekvárral még izgalmasabb és finomabb. Egyébként ez a rizs felfújt éppen attól szerethető, hogy egyrészt egyszerű alapanyagokból készül, és mégis nagyon könnyen személyre szabható és mindig változtatható, úgyhogy érdemes elkészíteni, akár már a mai ebéd kiegészítéseképpen is. Mi pedig ezt a délelőttet most zenével folytatjuk, jön John Lennon, Bródi János és az Egy másik zenekar.

Ez volt a Katatondal egy másik zenekartól. Bocs, hogy élünk, ugye így zárult a dal, többi nem fordul elő, és egy picit ehhez azért igazodik a mai könyvajánló. Michael Calvin és Naftali Shift írta, az a címe, hogy Csoda, avagy Magyar fiúk, akik megmenekültek a gázkamrából. Ez egy nagyon drámai, szívszorító történet a haláltáborból. Az egyetlen csoport, akik dokumentáltan kisétáltak a gázkamrából, és túlélték a tömeggyilkosságot. Ez a történet a remény és a testvéri kötelék erejéről szól. 1944. október 10-én kora reggel 800 fiút vezényeltek ki az auschwitzi 11. blokkból. A 13 és 17 év közötti fiúkat előző este dr. József Mengele látogatta meg, és igazolványaikra egy szót pecsételtek. Vagyis az, hogy meghalt. 25 bajonettel felfegyverzett SS katona vitte őket az 5-ös számú krematóriumba, levetkőztették és a gázkamrába terelték őket. 51 magyar fiú mégis kijutott a gázkamrából. Ez maga a csoda. Az egyetlen ismert eset, hogy valaki közvetlenül a halálgyár torkából szabadult és túlélte a szörnyűséget. Körülöttük mindenki más a biztos halálba ment át. 6 fiú vallomása olvasható itt az 51-ből ebben a történetben, mert hogy ez a történet most először lát napvilágot. Ezeknek a fiúknak az életében megtörtént a csoda. Szembenéztek az emberiség által elkövetett legszörnyűbb bűnök egyikével, és ahogyan most az olvasó is, erőt, reményt és hitet meríthettek kivételes megmenekülésükből. Michael Calvin, a Sunday Times bestseller szerzője, egymás után többször is elnyerte az év brit sportkönyve díjat. Társszerzője többek között a különleges osztag korábbi katonája volt, Toby Quietridge, holokauszt túlélő és náci vadász önéletrajz író. Natalie Shift, rabbi, vállalkozó, újító, több sikeres zsidó oktatási szervezet alapítója, egyébként dokumentumfilmes, több mint 200 holokauszt túlélővel készített már interjút személyesen. Most azonban ebbe a kötetbe beletettek 6 fiút és az ő vallomásukat az 51-ből. A könyv címe ez, hogy Csoda, a szerző Michael Calvin és Naftali Shift, keressék a könyvesboltokban.

Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Csütörtökön és pénteken rendezik meg a 30. szlovén diplomáciai konferenciát a Krány melletti Brdon. A kétnapos esemény a szlovén diplomácia hagyományos éves találkozója, ahol a világ különböző pontjain szolgáló nagykövetek és főkonzulok közösen jelölik ki a következő időszak külpolitikai, gazdasági és biztonsági feladatait. A kongresszusi központban tartandó rendezvényen Tone Kaiser külügyminiszter és az ország legmagasabb rangú képviselői, köztük Janez Janša miniszterelnök tartanak beszédet. A szlovén diplomáciai képviseletek vezetőinek éves találkozóján Orbán Anita magyar külügyminiszter lesz a díszvendég. A nyári szabadságok után ma ismét ülésezik a szlovén kormány. Az első ülés napirendje még nem jelzi a fontosabb törvényjavaslatok megvitatását, de a következő hetekben számos nehéz téma vár majd a miniszterekre, beleértve a pótköltségvetés megvitatását is. A hír kapcsán az STA emlékeztetett, a Gregor Zsicseva ulica 20 szám alatt található kormánypalotában a kabinet tagjai rendszeresen összeülnek a nyári szabadságok utáni időszak aktuális állami és közigazgatási feladatainak egyeztetésére. A tartós aszály miatt akár 40%-os terméskiesés is várható Dolensko, Béla-Krajna és Posavje szőlő ültetvényein, közölte Jernej Martincsics, a Novomestói Borászatok és Szőlőbirtokok Egyesületének munkatársa. A szőlős gazdák szerint egyes helyeken a szüret 3 héttel korábban kezdődik a szokásosnál. Oroszországban az idei év első 7 hónapjában éves összevetésben egyaránt nőtt a csepp folyósított földgáz, valamint a földgáz és a kőolaj kitermeléshez kapcsolódó gáz együttes termelése, közölte szerdán az orosz statisztikai hivatal, a Rosztat. Az LNG termelés 12%-kal 20,6 millió tonnára emelkedett január és július között. Ez fordulatot jelent 2025-höz képest, amikor az egész éves orosz LNG termelés 3,6%-kal 32,9 millió tonnára csökkent. A földgáz és a kapcsolódó kőolajgáz együttes termelése az idei év első 7 hónapjában éves összevetésben 3,7%-kal 397 milliárd köbméterre nőtt. Legalább egy ember meghalt és 10 megsérültek, miután egy autóval emberek közé hajtottak egy vasútállomás közelében, az észak-franciaországi Caen-ben, írja a BBC. A gyanúsítottat, egy 26 éves, Oroszországban született férfit később letartóztatták körülbelül 20 kilométerre Ausztrián városában. A hírszerzés korábban nem ismerte a férfit, a rendőrség pedig csak közlekedési szabálysértések miatt tudott róla. Sport. A szlovén női röplabda válogatott augusztus 26-án Isztambulban kétszettes hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte Lettországot az Európa-bajnokság A csoportos mérkőzésén. A szlovén válogatottnak keményen kellett megküzdenie második győzelméért. A bravúros fordítással 2-2-re alakították győzelmi mérlegüket a csoportban, míg a lettek nyeretlenek maradtak. A szlovén csapat a csütörtöki szabadnap után pénteken Magyarországgal találkozik.
2: Időjárás.
1: A ködfoltok feloszlása után jobbára napos időben lesz ma részünk. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 29-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön élénk és zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és elérkezett a régóta várt pillanat, itt van Madonna és Kylie Minogue első hivatalos duettje. A pop történelem egyik leginkább várt együttműködése vált hivatalossá, megjelent ugyanis Madonna és Kylie Minogue régóta pletykált közös felvétele, a Love Sensation. A premier igazi meglepetést tartogatott a közönség számára. Kylie Minogue váratlanul lépett színpadra Madonna előadása közben. A két énekesnő együtt adta elő a Love Sensation új remix változatát, amit hatalmas ovációval fogadott a közönség. Egyébként ez a dal Madonna legutóbbi albumán szereplő Love Sensation újra gondolt változata. A remix hivatalosan augusztus 7-én debütált. Bár Madonna és Kylie Minogue az elmúlt évek során több alkalommal is osztozott már a színpadon, most először készítettek közös stúdiófelvételt. A mostani kollaboráció tökéletesen illeszkedik Madonna legutóbbi albumának hipnotikus, klubfókuszú hangzás világához. Sokan azt gondolják, hogy a tánczene felületes dolog, de óriási tévednek. A táncparkett egy rituális tér, ahol a mozdulatok átveszik a nyelv szerepét, a testünkkel kell táncolnunk, ünnepelnünk és imádkoznunk. Ezeket a dolgokat évezredek óta műveljük, valódi rituális gyakorlatok. Itt tudsz kapcsolódni a sebeidhez és a törékenységedhez. A rév egy művészet, ami arról szól, hogy kitolod a határaidat és kapcsolódsz hasonló gondolkodású emberek közösségéhez. A hang, a fény és a vibráció átformálja az érzékelésünket és transzszerű állapotba ránt minket. Valóta a nagy lemez kapcsán az énekesnő. A most kiadott verzió azonban egy teljesen új dimenzióba kalauzolja el a hallgatókat. A pulzáló house ritmusok mellett a két énekesnő vokálja szabályosan a lüktető táncparkett közepére hív mindenkit. Egyébként a bejelentést óriási lelkesedéssel fogadták a rajongók, akik hosszú évek óta reménykedtek abban, hogy a két pop ikon egyszer végre közös projektet is megvalósít. Egyébként a Love Sensation premierjét most már az év egyik legjobban várt popzenei együttműködéseként emlegetik, úgyhogy érkezzen nálunk is ennek a dalnak az újragondolt 2026-os verziója, jön Madonna és Kylie Minogue.

Haragtóval éppen, de ha nem mondod, mi a bajod, még azt hiszem, hogy nincsen, mert tudod, hogy evidens, bennem él, él. Egy a világunk, a sok kicsit, de meg én nem mondom, hát mondom, nem hagyom, hogy elbeszél. Közös univerzumunk, közös.

0: Megunta? Nem fér el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Újra itt van a lehetőség a hirdetésre, a következő negyed órában várjuk telefonjaikat, és természetesen e-mailben, messenger üzenetben is küldhetik a hirdetést. A lakossági apró hirdetések továbbra is ingyenesek, és jó néhány össze is gyűlt, amelyek már előzőleg érkeztek, úgyhogy kezdjük ezzel. Eladó zöld Vertelini, Merlot és Cabernet Sauvignon bor, Zala megyében Tornyiszentmiklóson árulják, és a következő telefonszámon lehet érdeklődni: 00 36 30 875 19 63. Lentiben eladó működő szövőszék hetési mintákkal ára 200 000 forint, az információs telefonszám pedig 00 36 30 393 53 06-os.

Szeptember 5-én és 6-án mustot árulnak Lendvahegyen. Chardonnay, olasz rizling és vegyes must lesz eladó, tehát szeptember 5-én és 6-án. A hívható telefonszám 040-226-121-es. Régi motorokat, autókat szólhat 121-es. Régi motorokat, autókat vásárolnának, és ugyanitt

szorul, és átmenetileg a forgalomból is kivonták. Ár megegyezés szerint a telefonszám pedig 00-386-31-442-770-es. Jó minőségű vegyes fehér bor eladó, a hívható telefonszám 00-36-30-93-94-015.

0: Lenti környékén fürs tojás eladó, illetve rendelhető, a telefonszám pedig 00 36 30 58 65 905-ös, és van telefonálónk is. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Műanyag szüretelő kádak lennének eladók.
0: Igen.
1: 150, 350 és 400 literesek.
0: Igen.
1: Valamint háromfázisú villanymotor, 2 kW-os.
0: Tehát háromfázisú villanymotor.
1: 2 és ez 2 kW-os,
0: igen.
1: 1400-as fordulattal.
0: Igen.
1: És körfűrész tengely kompletten eladó.
0: Tehát körfűrész tengely. Igen.
1: És mondanám a telefonszámot.
0: Igen.
1: 30-as.
0: 30.
1: 321.
0: Igen.
1: 86. 53.
0: És helyileg hol árulja?
1: Lenti.
0: Lentiben, rendben. Köszönjük. Köszönöm szépen a nálunk hirdetet. Minden jót önnek, nagyon szép napot kívánok. Viszont hallásra. Tehát Lentiben eladók műanyag szüretelőkádak 150, 350 és 400 literesek, aztán egy háromfázisú villanymotor, 2 kW-os, 1400-as fordulatszámú, és egy komplett körfűrész tengelyt is árulnak. A telefonszám 00 36 30 321 86 53. És van még hirdetőnk, üdvözlöm önt is, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Várom a hirdetését, igen.
2: Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
2: Használt központi kályhát vásárolnék.
0: Központi kályhát vásárolna, igen.
2: A telefonszám 040.
0: Igen.
2: 205.
0: 205.
2: 615.
0: 615-ös, rendben, tehát egy használt központi kályhát vásárolna, 040-205-615-ös a mobilszám. Köszönöm szépen, hogy minket hívott, legyen szép napja, minden jót kívánok, viszont hallásra. Aztán van itt nekünk egy hirdetésünk, amely szerint Simpson motort vásárolnának, az ajánlatokat a 00-36-30-447-33-54-es mobilszámra várják.

0: Eladó lenti térségében tetőfelújításból trapézlemez. A hívható telefonszám 00 36 20 372 07 85-ös. Lenti hegyen öntött vas mérleg prést árulnak 120 literes katróccal, és két darab 120 literes fedeles műanyag hordó is ugyanitt eladó. A telefonszám 00 36 30 33 44 699. Van hirdetőnk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Elnézést kérek, én nem mondtam a telefonszámot.
0: Igen.
1: Előbb.
0: 040 205. 205.

0: 613.
1: 613, hát igen, így most már akkor köszönöm helyes lesz. Szépen. És remélem, hogy megtalálják a kedves hallgatók, és lesz ajánlat is erre a hirdetésre. Köszönöm szépen, minden jót önnek. Tehát a friss telefonszám ugye a már említett központi kályhához, amit vásárolnának, használt központi kályhát keresnek, az ajánlatokat a 040-205-613-as telefonszámra várják. Aztán eladó Petesházán egy 2005-ös Toyota Corolla karaván, 85 kW-os, 2000-es dízel autó második tulajdonostól rendszeresen karban tartott. A telefonszám 041-644-680-as. Ezen kívül szintén árulnak, mégpedig Lendván egy Nissan Primera karavánt 1.8-as benzinest, 2006-os évjáratú, kisebb hívával, javításra szorul, forgalomból kivonva árulják. A telefonszám 041-890-016.

Tormaföldén eladó 600-as szalagfűrész, a telefonszám 00 36 70 466 72 42. Keszthelyen szőlődarálót és szőlőprést árulnak, a hívható telefonszám 00 36 70 647 18 11.

Van még hirdetésünk, Lendva környékén eladó 100%-os Aronia lé, a telefonszám 041-623-113. Vásárolnának TZ4K kis traktorhoz fűkasszát, az ajánlatokat a 00-36-30-410-89-68-as mobilszámra várják.

3:40, 10 van, eddig tartott a délelőtti apró hirdetés rovatunk, de ma még tudnak hirdetni, délután 4:30 után. Az imént elhangzott hirdetéseket pedig megtalálják honlapunkon, honlap címünk változatlan www.mmr.si, és mivel most már zenével folytatjuk, mindjárt jön Odette, a Margaret Island. Előtte még gyorsan elmondom, hogy délután 3 órakor a terepjáróban azért bőséges témaválasztékkal készülnek a kollégák. Egészen pontosan 4 téma várja majd önöket. Az 54. Lendvai Nemzetközi Művésztelepen több új arccal találkozhatunk. Szlovéniából, Magyarországról, Kotormán Ábel, Kovács Zoltán, Tejka Pezdinc, fiatal szobrászokkal, és velük beszélgetett Botka Ágnes. Ebből hallhatnak majd részletet a terepjáróban, aztán Csensovci otthonában a NAFTA tegnap 5-0-ra nyert, a Pivovarna Union kupasorozat első mérkőzésén. Göncz Edit hozza a beszámolót, Szabó Rudolf szól arról, hogy ingyenes nyári egésznapos cságáns tábort rendeznek ezen a héten a Lendvai Judo Klubnál, a résztvevőkhöz ma délelőtt látogat ki, és van még egy témánk, az újvidéki szerb programmal zárul ma a Vinárium etnoestek sorozat, lesz tambura, zene, népdalok, költészet, és a 3 művészeti ág is mellette nagyon gazdag kulináris kínálat szerepel. A szervező Zlatka Pupa Freisman, úgyhogy tőle jön majd egy kis élmény és hangulatkedv csináló a mai terepjáróban, délután 3 órakor, tehát ez a 4 téma várja önöket. Mi pedig itt a folytatásban 10 órakor jövünk a friss hírekkel is.

Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Csütörtökön és pénteken rendezik meg a 30. szlovén diplomáciai konferenciát a Krány melletti Brdón. A kétnapos esemény a szlovén diplomácia hagyományos éves találkozója, ahol a világ különböző pontjain szolgáló nagykövetek és főkonzulok közösen jelölik ki a következő időszak külpolitikai, gazdasági és biztonsági feladatait. A kongresszusi központban tartandó rendezvényen Tone Kaiser külügyminiszter és az ország legmagasabb rangú képviselői, köztük Janez Janša miniszterelnök tartanak beszédet. A szlovén diplomáciai képviseletek vezetőinek éves találkozóján Orbán Anita magyar külügyminiszter lesz a díszvendég. A nyári szabadságok után ma ismét ülésezik a szlovén kormány. Az első ülés napirendje még nem jelzi a fontosabb törvényjavaslatok megvitatását, de a következő hetekben számos nehéz téma vár a miniszterekre, beleértve a pótköltségvetés megvitatását is. A hír kapcsán az STA emlékeztetett. A Gregor Csicseva ulica 20 szám alatt található kormánypalotában a kabinet tagjai rendszeresen összeülnek a nyári szabadságok utáni időszak aktuális állami és közigazgatási feladatainak egyeztetésére. Az augusztus 12-i napfogyatkozás után pénteken holdfogyatkozás következik be. A legjobban Dél-Amerikában, Észak-Amerika keleti részén, valamint az Atlanti-óceán nagy részén és a Csendes-óceán délkeleti részén lesz látható, ahol minden fázisa látható lesz. Szlovéniából a holdfogyatkozásnak csak az első fele lesz látható a kora reggeli órákban, mivel a hold a fázis vége előtt már lenyugszik. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 754.700 forint volt 2026. júniusában Magyarországon, míg a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset mögött ráadásul jóval szerényebb valóság húzódik meg, a dolgozók fele ugyanis nettó 438.000 forintnál kevesebbet visz haza. A következő időszak pedig már a béremelések további fékeződését vetíti előre. Donald Trump elnöki rendeletben tiltotta meg bizonyos külföldön gyártott berendezések megvásárlását és telepítését az Egyesült Államok nagy feszültségű villamos energia rendszereiben, közölte szerdán a Fehérház. Trump a rendeletben nemzeti vészhelyzetet hirdetett a külföldön gyártott nagy teljesítményű villamos energia rendszerek által jelentett fenyegetés miatt. A Fehérház szerint az ilyen berendezések, valamint a hozzájuk kapcsolódó kritikus szoftverek és digitális funkciók kiberbiztonsági vagy üzemeltetési kockázatot jelenthetnek, és sebezhetőséget teremthetnek az amerikai nemzetbiztonság szempontjából. Sport. A szlovén férfi kosárlabda válogatott ma este 20 óra 30 perces kezdettel idegenben Franciaország ellen játszik a 2026-es katari világbajnokság európai selejtezőjének második körében, majd vasárnap 20 órától Magyarország lesz az ellenfél Ljubljanában. A visszavágóra november 30-án kerül sor. Az elcsoportban Szlovénia mellett Franciaország, Finnország, Észtország, Magyarország és Svédország szerepel. A franciák 11, a finnek 10, a többiek pedig 9 ponttal várják a második kört. Az észtek, a szlovének, a svédek és a magyarok is 3 győzelem, 3 vereség mérleggel jutottak tovább, a VB-n való részvételhez pedig a csoport első 3 helyét kell megszerezni.
2: Időjárás.
1: Jobbára napos időben lesz ma részünk. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 29-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak ma gyakrabban a volán mögé ülők. Értesítés, útmunkálatok miatt ma este 10 és péntek reggel 5 óra között lezárják a Steyr autópályát Lukovica és Blagovica között Maribor irányában. Karbantartási munkálatok miatt ma este 20 és péntek reggel 5 óra között mindkét irányban lezárják a Gorenszkói autópálya Szentvid alagútját.
2: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreinket hallják. 10 év után megváltoztatja jól ismert logójának feliratát az Instagram. A Meta tulajdonában lévő közösségi oldal új betűtípust vezet be. A korábbi kissé dőlt karaktereket egy modernebb, gépiesebb hatású forma váltja fel. Adam Mosseri, az Instagram vezetője szerint a felirat már egy évtizede változatlan, ezért elérkezett az idő a frissítésre. Úgy véli, az új változat tisztább és modernebb, miközben továbbra is őrzi az Instagram eredeti karakterét és egyszerűségét. Az Instagram a Threads-en azt is megmutatta, milyen más betűtípusok szerepeltek a lehetséges változatok között. Ezek között több olyan is volt, amely első ránézésre könnyebben olvashatónak tűnik a végleges verziónál. A felhasználók fogadtatása egyelőre nem egységes. Többen kritizálják az új betűtípust, és vannak, akik szerint az Instagram neve az új formában inkább úgy néz ki, mintha Instazam lenne. A változás egyébként nem csak az Instagram arculatának frissítését jelenti, a vállalat célja, hogy a platform vizuális megjelenése modernebb és egységesebb legyen. Szigorúbb és egységesebb biztonsági követelményeket vezethet be az Európai Unió a virtuális magánhálózatok, vagyis a VPN-ek számára. A cél, hogy a felhasználók nagyobb biztonságban tudhassák internetes forgalmukat és könnyebben megállapíthassák, mennyire megbízható egy-egy VPN szolgáltatás. Az új keretrendszert a kiberrezilienciáról szóló uniós jogszabály részeként dolgozták ki. A szabványtervezet egységes, auditálható kiberbiztonsági követelményeket határozna meg az Európában értékesített VPN-ek számára. Ezek feladata, hogy titkosítsák és elrejtsék a felhasználók internetes forgalmát. Emellett arra is használhatók, hogy valaki olyan online szolgáltatásokat vagy tartalmakat érjen el, amelyek az adott országban nem hozzáférhetők. Jelenleg azonban a felhasználóknak nehéz megítélniük, hogy egy VPN valóban olyan biztonságos-e, mint amilyennek a szolgáltató állítja. A keretrendszer kidolgozásában az uniós intézmények mellett iparági szereplők is részt vettek. A cél az, hogy az Európai Unióban használt és forgalmazott VPN szoftverek egységes, kötelező biztonsági és hitelesítési követelményeknek feleljenek meg. A mesterséges intelligencia terjedésével egyre nagyobb problémát jelent az adatközpontok energia- és vízigénye. Az iparági előrejelzések szerint az adatközpontok áramfogyasztása akár 5 éven belül megduplázódhat. Egy San Franciscói startup, az Aikido Technologies erre egészen szokatlan megoldást kínál. Az adatközpontokat a tengerre költöztetné. A vállalat új koncepciója egyetlen úszó platformon egyesíteni a szélturbinát, az akkumulátoros energiatárolót és a moduláris adatközpontot, vagyis a számítási kapacitás közvetlenül a megújuló energiaforrás mellé helyeznék. A platform 3 nagy szerkezeti lábbal rendelkezne, ezekben kapnának helyet a szervereket tartalmazó zárt adatközponti modulok. A tetején egy nagy teljesítményű szélturbina termelni az energiát, a felesleget pedig akkumulátorok tárolnák. A technológia egyelőre kísérleti fázisban van. Az Aikido első 100 kW-os prototípusát egy felújított Vestas szélturbinával építenék meg, és a tervek szerint 2026 végén kezdheti meg működését az Északi-tengeren Norvégia partjainál. Ha a koncepció működőképesnek bizonyul, az úszó adatközpontok egyszerre jelenthetnének megoldást az AI növekvő energiaigényére, a szárazföldi adatközpontok helyigényére és a hűtés problémájára. Megszünteti eddigi alkotói bevételmegosztási programját az X. A közösségi platform szeptember 7-én zárja le a jelenlegi rendszert, az utolsó kifizetések pedig várhatóan szeptember 11-e körül érkeznek. Az új Original Content Rewards program már nem egyszerűen a prémium felhasználók megtekintései után fizet. Az X célja, hogy azokat az alkotókat jutalmazza, akik saját hírekkel, elemzésekkel, szakértelemmel, történetekkel vagy éppen szórakoztató tartalmakkal járulnak hozzá a platformhoz. A változtatás hátterében az áll, hogy a korábbi rendszerben a figyelemért járt a pénz, ezért sokan mások virális videóit töltötték újra, minimálisan átszerkesztett tartalmakat készítettek, vagy rövid reakcióra ösztönző bejegyzésekkel próbáltak minél több megtekintést szerezni. Az új szabályok szerint nem számít eredetinek a félrevezető vagy hamis tartalom, más felhasználó bejegyzésének másolása, illetve más platformról átvett tartalom sem. Saját videók, fotók, grafikák, mémek, riportok, elemzések és olyan reakciók viszont jogosultak lehetnek jutalomra, amelyek valóban új információt vagy értéket adnak hozzá az eredeti tartalomhoz. Az X szerint az új modellel egyszerre ösztönözheti a jobb minőségű tartalmak készítését és a prémium előfizetések számának növekedését. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

Egy csóhajjal közelebb is jött ennek a dalnak a vége, és ebben a dalban hangzott el az, hogy csipeszek el lóg a nyár, és ez Antal Timi közelebb című dalából származik, amit Molnár Tamás írt. Nagyon főbemászó, hangulatos popdal, ami tökéletesen megragadja ezt a nagyon laza nyári pillanatot és annak a lényegét, és bizony nagyon-nagyon vészesen közeledik az év vége. Ma augusztus 27-e van, az évnek pontosan az a pillanata, amikor a nyár végének elkerülhetetlensége már nem csak a kósza gondolatban van ott, hanem hát kézzelfogható valóság is lett. Alig 4 nap van hátra a meteorológiai nyárból, és a természet, valamint a mindennapok ritmusa hát egyértelműen jelzi már ezt a fajta váltást. Mondtam, hogy meteorológiai zárás lesz, augusztus 31-ével hivatalosan véget ér a nyári évszak, a mai nappal pedig hát belépünk az utolsó 100 órába, ez már biztos, de lesz egy csillagászati átmenet, mert bár a naptár szerint hamarosan ősz van, a csillagászati őszig, tehát az őszi napi egyenlőségig még 26 napunk van hátra, így a vénasszonyok nyara még egész biztos, hogy tartogat meleg pillanatokat, ahogy a nyár hátra lévő része is, bár a természet, hogyha jól megfigyeljük, nagyon gyorsan kezdett el változni. Egyértelműen érezhetően rövidülnek a nappalok, látványosan. A júniusi napforduló idejéhez képest jóval korábban sötétedik, a reggelek pedig érezhetően hűvösebbek, és hát nyilván harmatosabbak is. Augusztus végi napfény szöge megváltozik, a sugarak már nem tűznek olyan merőlegesen és vakítóan, mint mondjuk júliusban, hanem jóval lágyabb aranybarna tónust adnak a tájnak. Hát pontosan olyan hangulatot áraszt ez, mint amiről az iménti dal szövege is mesélt nekünk, és hát mondhatjuk azt, hogy ez a pár nap már az utolsó felvonás, és biztos vagyok abban, hogy ez a hétvége lesz a nyár utolsó nagy rohama. Sokan most próbálják majd megélni az utolsó strandolást, tartanak akár kerti partit, vagy teraszon ücsörgést, és aztán augusztus 27-e van, a szülők, a diákok, ők már fejben a szeptemberi iskola kezdésnél a munkahelyi szürke hétköznapok gondolatainál tartanak, ami egyébként is nagyon jól felerősíti a nyár elmúlását, és hát ilyenkor szokták mondani, hogy ez enyhe melankóliával is párosul. Nagyon sok gyereknél hallottam, amikor megkérdeztem, hogy lassan iskola, mi a helyzet, hát nagyon nem várjuk, és ezt valahogy át is tudom érezni, hiszen én is voltam gyerek, meg iskolás, és a legrosszabb valóban a nyárban a lecsengés, és az az utolsó pár nap, amikor már az iskolára kell készülni. Még a strandolás sem olyan hangulatú, mint akár 3-4 héttel ezelőtt. Minden esetre most még ott van a gondtalan szabadság, de érkezik már az ősz, úgyhogy a mai nap egy ilyen tökéletes híd a kettő között, egy olyan időszak, ami azt mondom, hogy csipesszek el lógó nyár, de a régi nyári

kapcsolódást. Van, aki egyébként kifejezetten az ősz elejére tervezi a nyaralását, bármit is tesznek a mai napon, remélem, hogy jól érzik magukat. Ez egy nagyon kellemes nyári nap, augusztus 27-e csütörtök, és 3 perccel vagyunk 10:30 után, és hogy mivel lehet tölteni akár a hétvége utolsó napjait, vagy a nyár utolsó napjait, hozok mindjárt néhány programajánlatot.

Ígértem, hogy hozok néhány programajánlatot. Zajlanak a nyári esték a Lendvai Színház és Hangversenyterem szabadtéri színpadánál. Ma szerb újvidéki etnoesttel folytatódik a Vinárium Fesztivál. 19 órától természetesen a szerb újvidéki zene szólal meg, tánccal és a hozzá kapcsolódó gasztronómiai kínálattal. Holnap, augusztus 28-án 17 órától a Lendvai Borokestje lesz a Rózsavárosi Parkban, és ennek folytatásaképpen este 8 órakor a Duh Quartet kísérő együttessel ad koncertet a 47. Lendvai Szüret előestéjén. A rendezvények látogatása ingyenes, mindenkit szeretettel várnak, zenével, tánccal, hagyományokkal, lendvai ízekkel, és szombaton a 47. Lendvai Szürettel és nagyon változatos programokkal, amihez természetesen párosul a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ udvarán egy nagyon jó kis gyermekszínházi előadás. 11 órakor a Kukuc Gyermekszínház mutatja be a Minimoni darabot, lesz kézműves műhely a Lavina Kultúrklubban, és a gyerekeket egyéb más kézműves foglalkozás is várja. Ez a kiegészítő programja a 47. szüreti programoknak, felvonulásnak, nyitva lesz a Gasztró utca, és délután 2 órakor lesz a hagyomány.

hagyományos szüreti felvonulás rengeteg résztvevővel, ami természetesen mindig nagyon látványos, úgyhogy számítsanak arra, egyrészt, hogy lezárják Lendva főutcáját a felvonulás idejére, másrészt pedig ugye forgalomterelés lesz, és nehezebben lehet parkolni, ezt mindenki kalkulálja bele, hiszen minden évben ez egy különösen kiemelt programja a Vinárium Fesztiválnak, tehát szombaton szüreti felvonulás, és szintén szombati program a Domonkosvai Pajtánál, az Egy kis mázli fesztivál veszi kezdetét, idén már negyedik alkalommal rendezik meg változatos kulturális programokkal, zenével, színházzal, tánccal, képzőművészettel és gazdag muravidéki zsidó örökség bemutatásával. Magyarországot a Cimbali Band képviseli, az együttes zenéjében a kelet-európai életérzés keveredik természetesen a népzenével, és hát nyilván a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal, őket lehet majd megnézni szombaton este 9 órától Domonkosvai Pajtánán, természetesen Domonkosván.

A Muraszombati Galériában ma 19 órai kezdettel nyitják meg Gorán Turcsek Átmenet mozgásban című fotókiállítását, amelyik a 26-tól 29-ig tartó Fronta Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál kísérő programja. Mindenkit szeretettel várnak. Egy mai sportesemény, ugyanis ma Kapcán 17 órakor a Malibu Pannonia GK a Bisztricával mérkőzik, és ugyanebben az időpontban rendezik a Graničár Csente találkozót is, várják a mai mérkőzésekre a szurkolókat. Augusztus 30-án vasárnap pedig Tormaföldén tartanak falunapot, hagyományos labdarúgó mérkőzéssel, a zenés esten fellép Komonyi Zsuzsi énekesnő, Móger és Haszon harmonika show-val este 7 órakor, és emellett lesz Lord koncert, ez lesz a fő produkció, majd a Tormaföldi falunapon, egyébként minden program látogatása itt is ingyenes. Lord zenekar koncert 19 óra után, rögtön a harmonika show-t követően. Mindenkit szeretettel várnak oda is, és mi is várjuk Önöket még a folytatásban. Most éppen 10 óra 44 perc van, a második műszakzenél Bródi János jön, Olái Bolya. Hamarosan 11 órakor pedig a délelőtt utolsó friss híreivel érkezik a stúdióba Oleti Zsuzsanna.

0: Reklám.
1: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A közel-keleti béke nem érhető el nyilatkozatokkal, fogalmazott Tone Kaiser külügyminiszter ma a bördói diplomata találkozón mondott beszédében, utalva arra, hogy Szlovénia nemrégiben blokkolta az EU közös nyilatkozatát, amelyben elítélték Izrael terveit a megszállt Cisjordánia telepeinek bővítésére. A szlovén tárcavezető a csendes diplomáciát szorgalmazza. Hangsúlyozta, hogy Izrael egy demokratikus ország, amely választásokra készül, és hogy a további nyilatkozatok jelenleg nem hoznának hozzáadott értéket. A konzultációval kapcsolatban kiemelte a reziliencia erősítését a nemzetközi környezetben felmerülő számos biztonsági kihívással szemben, a gazdasági diplomácia fontosságát, valamint az Európai Unió versenyképességének és hatékonyságának erősítését. A diplomatákhoz Janez Janša miniszterelnök is szólt. A mai napirenden egyébként Zorán Stevanovicsal, az országgyűlés elnökével való találkozó is szerepel. A szolgáltatások értékesítéséből származó összesített bevétel júniusban 2,1%-kal nőtt májushoz képest Szlovéniában. A növekedés pedig leginkább az információs és kommunikációs tevékenységeknek köszönhető. A statisztikai hivatal friss adatai szerint az éves növekedés 12,6% volt a 2025-ös júniusi adatokhoz viszonyítva. Unger Anna Rózát javasolja a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökének a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Az elnökjelöltek keddi bizottsági meghallgatásán Unger Anna mellett még két jelölt szerepelt, Ligeti Miklós jogász, a Transparency International Magyarország jogi vezetője, valamint a kanadai magyar kettős állampolgár Sárvári Nikolász, aki egy krízismenedzsmenttel és nemzetközi vagyonvisszaszerzéssel foglalkozó céget vezet. Közel 1500 embert, köztük 800 külföldi állampolgárt keresnek a hatóságok Nepálban és Tibetben, miután villámárvíz öntötte el a két országot, írja a Reuters csütörtöki közleményében. Nepálban az eltűnt 826 ember közül nagyjából 600 külföldi állampolgár több mint 24 országból. A Reuters információi szerint az eltűnt turisták közül 177 indiai, 63 amerikai, 34 ausztrál, 33 brit és 25 kanadai állampolgár. Tibet Girong megyéjében 558 eltűntőt számolt be a kínai állami televízió csütörtökön, melyek közül 260-an külföldi állampolgárok. A nepáli külügyminiszter szerint a katasztrófát egy földrengés, majd az azt követő földcsúszamlás váltotta ki. A szűk hegyi völgyben kiáradó Botekosi folyó 19 híd mellett 40 kilométernyi utat és 13 vízi erőművet, valamint számtalan lakóingatlant sodort el, hatalmas pusztítást hagyva maga után. A nepáli villámárvíz nyomán két magyar állampolgár biztosan érintett, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a külügyminisztérium felé, közölte a külügyi tárca. Sport. Az Európai Labdarúgó Szövetség várhatóan eláll a Nemzetközi Szövetség égisze alatt futó tornák bojkottjára vonatkozó fenyegetésétől, miután garanciát kapott arra, hogy nem veszik újra napirendre a világbajnokság és más jelentős viadalok üzleti alapon történő értékesítésére vonatkozó terveket. Gianni Infantino FIFA elnök reform ötlete, azaz a milliárdos cégek bevonásával történő VB rendezés, előbb óriási felháborodást váltott ki, majd néhány nap alatt elhalt, ám a sportvezető ellen egyre többen emelték fel a hangjukat, és több szervezet, köztük az UEFA bojkottal fenyegetőzött, míg a szervezet szlovén elnöke Alexander Čeferin levélben kritizálta a sportvezetőt. A legközelebbi FIFA torna a jövő szombaton kezdődő lengyelországi U20-as női világbajnokság lesz.
2: Időjárás.
1: Jobbára napos időben lesz ma részünk. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 29-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. Radarral Ljutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők.

Jönnek a felhők is, és várható csapadék még egyébként éjfélig, bárhol kialakulhat, helyenként a szél is megerősödik, de talán nem ez lesz a legnagyobb gondunk. Az esőre szükség van, nyilván akik most kint dolgoznak, azok örülnek annak, hogy fújdogál a szél, és enyhíti egyébként ezt a mai meleget. Alapvetően napos egész országban most az időjárás, kivétel a hegyvidéki terület, ott már megnövekedett a felhőzet, és a hőmérséklet most itt lent van, és a közeli Muraszombatban is 25 fok, és ez fokozódik majd a következő órákban, de ami a legnagyobb problémát fogja okozni, az bizony a szaharai por, mert hogy szaharai porban gazdag légtömegek érkeznek fölénk, Nyugat-Európa fölött örvénylik már a ciklon, Afrikáig nyúlik a hidegfrontja, és ez a hidegfront kapja fel a sivatagi port, és egy magaslati áramlással szépen megérkezteti hozzánk. Ez a ciklon örvénylik jelenleg is Nyugat-Európa felett, és Észak-Afrika térségéig nyúlik ki. A hidegfront nagy mennyiségű szaharai port tud felemelni magasabb légrétegekbe, és éppen ezért erős délies áramlással egészen a mediterrán térségen keresztül eljut ide hozzánk Közép-Európába. Így a porszemcsék már ma délutántól egyre nagyobb koncentrációban fognak megjelenni a légkörben, jelentősen befolyásolva ezzel például a látótávolságot és az égbolt megjelenését is. Amíg most én a derült kékeget látom, ez néhány óra múlva változhat. Egyébként a szaharai por jelenléte különösen a naplementék és a napkelték idején lesz nagyon látványos, hiszen a magaslati szállópor intenzívebben fogja szórni a fényt, ilyen vöröses, narancsos árnyalatokban számíthatunk erre majd a horizonton. Hát meg ahol észre fogjuk venni, például a kint parkoló gépjárműveken, és ez a szaharai por holnap még intenzívebb lesz. Szombaton jön egy hideg front, ennek köszönhetően helyenként már előfordulhatnak záporok, zivatarok, és ennek következtében saras eső formájában kimoshatják ezeket a porszemcséket a légkörből. A frontnak köszönhetően a szél is feltámad, helyenként akár viharossá is fokozódhat, erősebb szélre lehet számítani, ami majd a hétvégén kisöpri ezt a szaharai port, de ma délután meg holnap elég intenzíven és nagy koncentrációban lesz jelen a levegőben. Mi pedig az éterbe küldjük a zenéket, most Tóth Andival jön a TNT, a Bell Stars és hamarosan a Gipó Cirkusz.

Most pedig dobjuk le a cipőt dalban is, meg egyébként is mindenkit erre biztatnék. Egy néhány perces séta a fűben jót fog tenni. Dalban meg majd mindjárt meglátjuk, hogy mezőmiség hogy éneklik ezt meg. Minden esetre valóban érdemes ledobni a cipőt, mert egészen felszabadító érzés, amikor még egy nyár végén is levehetjük a cipőnket, és mezitláb lépünk a puha fűre. Egyetlen mozdulattal ugyanis jóval közelebb kerülhetünk a természethez, mint bármilyen más módszerrel. Ilyenkor egyébként csak figyeljék meg, hogy mennyire megkönnyebbül a testünk. A hűvös fűszálok érintése, a talaj változó textúrája, a nap melege olyan érzékszervi élményt ad, amelyet cipőben nem fogunk észrevenni. Szerintem mindenki emlékszik meg a gyerekkorára, gyerekként nagyon természetes volt, hogy mezitlábszaladgáltunk a kertben, a réten, a strandon, a parkban. Aztán felnőttként sokkal ritkábban engedjük meg magunknak ezt a nagyon egyszerű örömöt, pedig a mezitlábas séta nem csak hogy kellemes, hanem érdekes módja annak is, hogy tudatosabban érzékeljük a környezetünket. A talpunkon rengeteg érző idegvégződés található, ezért a különböző felületeknek az érintése folyamatos érzékszervi ingert jelent. A természetes talaj ráadásul, ugye, hogyha megnézzük, akkor folyamatosan változik. Így minden lépés egy kicsit más lesz. Nem kell azonban semmilyen különleges módszerre gondolni, néhány perc mezitlábas séta a biztonságos tiszta fűben már önmagában egy nagyon jó kikapcsolódás lehet. A nyár pedig ennek most kedvez, és még nyár van, hiszen ilyenkor még, hogyha kipróbálják, akkor érzik, hogy a talaj kellemesen meleg. És hogy miért kellemes mezitláb járni? Azért, mert a talpunk egy érzékeny terület, és amikor mezitlábozunk, akkor érezzük a talaj hőmérsékletét, annak a felületét, folyamatosan alkalmazkodunk például az egyenletlenségekhez, és minél változatosabb a talaj, annál inkább hat a szervezetünkre, hiszen a mezitlábazás többféle érzékszervi ingert indít el, és többféle inger ér bennünket. Ez önmagában egyébként az agyunk számára egy nagyon különleges élmény. Ráadásul ez egy természetes mozgás, amit cipőben soha nem fogunk érezni. Egyébként fontos az is, hogy ha megfigyeljük azt, hogy mezitláb lépünk a talajra, akkor azt is érezzük, hogy a lábfejünk hogyan dolgozik, hogy a testsúlyunk hogyan oszlik el, és az is, hogy hogyan változik a lépésünk különböző felületeken. Ami fontos, ugye, hogy a mezitlábas séta az kellemes élményt adjon. Ugyanis ha fájdalmat, szúrást, kellemetlenséget érzünk, akkor abba kell hagyni. És ami még nagyon fontos, talán legfontosabb, hogyha most úgy gondolják, hogy egy-két percre lerúgnák a cipőt és sétálnának egyet, azért a fűben vannak megbúvó rovarok, különösen a méhecskékre és a darazsakra gondolok, ezt érdemes bele kalkulálni a mezitlábas sétálásba, viszont valóban az egyik legfantasztikusabb ilyen kis relaxációs néhány perc, amit akár a napi rutinunkba is érdemes beilleszteni. Egyébként a nyár arra emlékeztet bennünket, hogy milyen jó a természettel egy picit összhangba kerülni, úgyhogy néha tényleg érdemes levenni azt a cipőt, és érezni a füvet a talpunk alatt, úgyhogy rúgjuk le a cipőt most a Magna Cum Laude-val is.

Spanyolországba, hiszen több ezer ember érkezett tegnap a spanyolországi Buñolba. Évente itt rendezik meg a La Tomatina paradicsom csatát, amely közel 165 tonna túlérett paradicsomnak köszönhetően valóságos vörös tengerré változtatta ezt a kisvárost. Paradicsommal megrakott teherautók araszoltak át a tömegen, miközben a platókon állók a résztvevők közé dobálták a gyümölcsöket, akik aztán egymást vették célba. Az ünneplők fehér pólói és ingei pillanatok alatt rózsaszínbe, majd vörösbe borultak, miközben a hangszórókból természetesen szólt a spanyol zene. A paradicsomok több mint egy órán keresztül repkedtek a város utcáin, amelyeket a rendezvény kezdete előtt védőponyvákkal beborítottak. A fesztivált egyébként minden évben augusztus utolsó szerdáján rendezik meg, az eredete pedig egészen 1945-ig nyúlik vissza, amikor ugyanis egy spontán ételcsata során indult útjára, vagy alakult ki ez a különös hagyomány. A La Tomatina fokozatosan vált éves eseményé, mielőtt az 1950-es években Francisco Franco spanyol diktátor betiltotta. A 80-as években televíziós közvetítéseknek köszönhetően viszont ez a fesztivál előbb országos, majd nemzetközi hírnévre tett szert. Idén több mint 20 ezer résztvevőre számítottak a szervezők. Az elmúlt 3 év adatai alapján a résztvevők mintegy 40%-a bizony külföldről érkező turista volt. A paradicsom dobálás hagyománya egyébként más országokban, meg városokban is már megjelent, hiszen hasonló rendezvényeket tartottak már többek között Floridában, Londonban, Amsterdamban, Indiában és Kolumbiában is. Viszont a buñoli a legismertebb. Buñolban a helyi lakosoknak 15 eurót kell, Buñolban, aki nem helyi lakos, annak 15 eurót kell fizetniük a belépésért. A legfontosabb szabály, hogy a paradicsomokat dobás előtt össze kell nyomni, így lehet csökkenteni a sérülések kockázatát. Ennek ellenére nagyon sok résztvevő úszószemüveggel meg füldugóval védekezik a paradicsomzápor ellen. Aztán egy óra elteltével ágyúlövés jelzi a csata végét, a résztvevők ezután a rendezvény közelében kiállított közös zuhanyzókhoz vonulnak, később pedig a buñoli utcákat slagokkal mossák teljesen tisztára. Bár a paradicsomfoltok akár maradandó nyomot is hagyhatnak a ruhákon, a gyümölcsökben található citromsav tisztító hatású, így a takarítás után is biztos, hogy lehet élvezni a jótékony hatását. Úgyhogy hatalmas paradicsom buli volt tegnap Buñolban, ami már nem csak országos, hanem nemzetközi, illetve világhírű is. És ha azt említettem, hogy szólt a spanyol zene, akkor nálunk is spanyol muzsika érkezik, mégpedig Erika Iglesiastól.

Nagyon kevesen vannak, akik nem szeretik a banánt, és a többség biztos, hogy az év folyamán jó sokat eszik belőle, mert hogy az egyik legkedveltebb gyümölcs a banánnak. Egyébként az év során több jeles napja is van, de a mai kiemelten fontos. Augusztus 27-én van a Banánimádók Világnapja minden évben, és mivel ma augusztus 27-e van, akkor pontosan ezt ünnepeljük. Ez a nap pedig tökéletes alkalom arra, hogy akár mi is hódoljunk a világ egyik legnépszerűbb gyümölcsének, amely nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is. De hogy miért szeretjük a banánt? Hát rengeteg jótékony hatással bír a szervezetünkre. Egyrészt ugye magas a szénhidrát tartalma, tehát aki sportol, neki biztosan jó, energiát ad, aztán támogatja a szívműködést, káliumban gazdag, jó kedre derít, mert hogy tartalmaz egy triptofán nevű anyagot, amelyet a szervezet boldogsághormonná, tehát szerotonná tud átalakítani, és mivel könnyen emészthető, segít egyensúlyban tartani még a gyomorsavat is, tehát védi a gyomrot, és hogy hogyan lehet megünnepelni ezt a mai napot legjobban? Például lehet sütni egy jó banános süteményt, akár lehet készíteni egy banánturmixot, de hogyha sütnek egy jó amerikai palacsintát banánszeletekkel, rácsorgatnak egy kis mézet, akkor tökéletes kiegészítője lehet ennek a mai ebédnek is. Gyorsan elkészül, és a lényeg az, hogy ma a banánimádók világnapja van, érdemes ma banánt fogyasztani.

Ezt a dalt eredetiben is nagyon szeretjük, így meg még jobban, rádiósabban szólt. Ez volt a U2 és Mary G. Blige és a One című sláger. 11 óra 53 perc van. Köszönöm, hogy ma délelőtt is velünk tartottak. A Lendvai stúdióból és a mikrofon mögül mára búcsúzik a délelőtti stáb. Köszönjük mindenkinek, aki ma is velünk tartott, akár üzent nekünk, vagy csak a háttérben hallgatta a Muravidéki Magyar Rádió műsorát, akár munka vagy éppen autózás közben. Úgyhogy én most már lassan át is adom a szót, meg a stafétát a délutáni kollégáknak, Élén Donner tímával. Önök pedig tartsák a ritmust, hiszen a hétvége már tényleg csak karnyújtásnyira van. Úgyhogy legyen szép és energiával teli még a csütörtök délutánjuk. Holnap reggel 17:30-tól viszont remélem, hogy újra találkozunk. Minden jót kívánok, búcsúzik a délelőtti csapat, Lebár Teodor hangtechnikus és a műsor vezető Cseresnyi Istvön, de minden jót!

0: A mai nap első hír összefoglalójának mikrofonjánál Donner Tíme, a műsorvezetőt és Oleti Zsuzsa hírszerkesztőt hallják. A műszaki szobában Lepár Teodor hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat. Hír összefoglalónk főbb témáiról először csak egy-egy mondatban.
1: Kétnapos diplomáciai konferencia kezdődött ma Bördön.
0: A nyári szabadságok után csütörtökön ismét ülésezik a kormány.
1: Szlovén méhészeket is fogad a pápa az Európai Méhészek Vatikáni találkozóján.
0: A paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét.
1: Oroszországban a földgáz és az LNG termelés is nőtt idén éves összevetésben.
0: Közel 1500 embert, köztük 800 külföldi állampolgárt keresnek a hatóságok, miután villamárvíz öntötte el Nepált és Tibetet. Ennyit bevezetül, és már is rátérünk a részletekre. Élik ön a szlovéniai eseményekkel. Tartsanak velünk, számítunk figyelmükre. Csütörtökön és pénteken rendezik meg a 30. szlovén diplomáciai konferenciát a Krány melletti Bördön. A kétnapos esemény a szlovén diplomácia hagyományos éves találkozója, ahol a világ különböző pontjain szolgáló nagykövetek és főkonzulok közösen jelölik ki a következő időszak külpolitikai, gazdasági és biztonsági feladatait.
1: A kongresszusi központban tartandó rendezvényen Tone Kaiser külügyminiszter és az ország legmagasabb rangú képviselői, köztük Janez Janša miniszterelnök tartanak beszédet. A szlovén diplomáciai képviseletek vezetőinek éves találkozóján Orbán Anita magyar külügyminiszter lesz a díszvendég.
0: A nyári szabadságok után ma ismét ülésezik a szlovén kormány. Az első ülés napi rendje még nem jelzi a fontosabb törvényjavaslatok megvitatását, de a következő hetekben számos nehéz téma vár majd a miniszterekre, beleértve a pótköltségvetés megvitatását.
1: A hír kapcsán az STA emlékeztetett, a Gregor Csicsevá ulica 20 alatt található kormánypalotában a kabinett tagjai rendszeresen összeülnek a nyári szabadságok utáni időszak aktuális állami és közigazgatási feladatainak egyeztetésére.
0: A szolgáltatások értékesítéséből származó összesített bevétel júniusban 2,1%-kal nőtt májushoz képest Szlovéniában.
1: A növekedés leginkább az információs és kommunikációs tevékenységeknek köszönhető. A statisztikai hivatal friss adatai szerint az éves növekedés plusz 12,6% a 2025 júniusi adatokhoz viszonyítva.
0: A tartós aszály miatt akár 40%-os terméskiesés is várható Dolensko, Bélakrajna és Poszaujje szőlő ültetvényein, közölte Jernej Martincsics, a Novomestói Borászatok és Szőlőbirtokok Egyesületének munkatársa.
1: A szőlősgazdák szerint egyes helyeken a szüret 3 héttel korábban kezdődik a szokásosnál.
0: Az augusztus 12-i napfogyatkozás után pénteken holdfogyatkozás következik be. Szlovéniában a holdfogyatkozásnak csak az első fele lesz látható a kora reggeli órákban, mivel a hold a fázis vége előtt lenyugszik.
1: A jelenség kezdete hajnali 3 óra 24 perc, ekkor lép be a hold a félárnyékba. A leglátványosabb szakasz a valódi sötétedés 4 óra 33 perckor kezdődik. Mivel a hold a nyugati horizont felé tart, így a fogyatkozás végét és a maximumot a hold nyugta miatt már nem láthatjuk. A holdfogyatkozás legjobban Dél-Amerikában, Észak-Amerika keleti részén, valamint az Atlanti-óceán nagy részén és a Csendes-óceán délkeleti részén lesz észlelhető, ahol minden fázisa látható lesz.
0: Szlovén méhészeket is fogad a pápa az Európai Méhészek Vatikáni találkozóján.
1: A Vatikán tájékoztatása szerint ez lesz az első alkalom, hogy a pápa hivatalos, kifejezetten a méhészeknek szóló személyes audienciát tart a világ minden tájáról érkező résztvevők számára. Szlovéniából már 3 buszt is megtöltöttek a jelentkezők. A méhészek üzenetet szeretnének közvetíteni a pápának a méhek megőrzésének fontosságáról. Méhek nélkül nincs élelem, nincs élet, hangsúlyozzák. A szlovén és az európai méhészek vatikáni találkozójának időpontját megváltoztatták, így az eredetileg tervezett október 5-i időpont helyett december 11-én, 12-én kerül sor a történelmi eseményre.
0: A paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán szerda este, jelezve, hogy erről a kormányülés 12. órájában tájékoztatták.
1: A kormányfő bejelentése szerint Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek.
0: A pekingi nagykövetség tájékoztatása alapján újabb magyar állampolgárságú szeméről szerzett tudomást a külügyminisztérium, így eddig összesen 3 magyar érintettről kaptak tájékoztatást a nepáli-tibeti határtérségben bekövetkezett természeti katasztrófa kapcsán, közölte csütörtökön délelőtt a külügyminisztérium.
1: A minisztérium diplomatái az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazásszervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek, írták. A Nepálon és Tibeten is keresztül folyó Botekosi szerda reggel lépett ki medréből. A hirtelen jött árvíz több falut elöntött és az infrastruktúrát is megrongálta. Nepálban házakat, utakat, hidakat és energetikai létesítményeket sodort el a víz.
0: Az Európai Bizottság 2031-ig közzétette a nyári időszámítás kezdetének és végének hivatalos időpontját. Fontos azonban kiemelni, ez nem azt jelenti, hogy Brüsszel végleg eldöntötte, legalább 2031 őszéig biztosan marad az óraátállítás.
1: A menetrendet a jelenleg hatályos szabályok alapján készítették el, így ha időközben megszületne az új uniós szabályozás, az évi kétszeri váltás korábban is megszűnhetne, egyelőre viszont nincs ilyen döntés. A jelenlegi uniós szabályok alapján a nyári időszámítás minden évben március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapján ér véget. Szlovéniában tavasszal hajnali 2 óráról 3 órára, ősszel pedig hajnali 3 órakor 2 órára kell átállítani az órákat.
0: Legalább egy ember meghalt és 10 megsérültek, miután egy autóval emberek közé hajtottak egy vasútállomás közelében az észak-franciaországi Caen-ben, írja a BBC.
1: A gyanúsítottat egy 26 éves Oroszországban született férfit később letartóztatták körülbelül 20 kilométerre Osztrahán városában. A hírszerzés korábban nem ismerte a férfit, a rendőrség pedig csak közlekedési szabálysértések miatt tudott róla.
0: Oroszországban az idei év első 7 hónapjában éves összevetésben egyaránt nőtt a cseppfolyósított földgáz, az LNG, valamint a földgáz és a kőolaj kitermeléshez kapcsolódó gáz együttes termelése, közölte szerdán az orosz statisztikai hivatal Rosztat.
1: Az LNG termelés 12%-kal 20,6 millió tonnára emelkedett január és július között. Ez fordulatot jelent 2025-höz képest, amikor az egész éves orosz LNG termelés 3,6%-kal 32,9 millió tonnára csökkent. A földgáz és a kapcsolódó kőolajgáz együttes termelése az idei év első 7 hónapjában éves összevetésben 3,7%-kal 397 milliárd köbméterre nőtt.
0: Marco Rubio, amerikai külügyminiszter az elmúlt napokban több külföldi kollégiájának is elmondta, hogy egyelőre nem várható, hogy az Egyesült Államok újabb csapásokat indítson Irán ellen. Ehelyett a hangsúly más nyomásgyakorló eszközökre települ át, beleértve a héten bejelentett szankciós kezdeményezést is.
1: Bár Rubio világossá tette, hogy az Egyesült Államok nem tervezi a nagyobb harci műveletekhez való visszatérést, de nem is zárta ki a csapásokat, ha Irán támad először, és újra tűz alá veszi a tengerszorost, illetve a parti államokat. Az Egyesült Államok semmit sem fog elérni az újabb gazdasági szankciócsomaggal, jelentette ki szerdán Masoud Pezeshkian iráni elnök újabb válaszként Teherán részéről Washington gazdasági megfojtással való fenyegetéseire.
0: Közel 1500 embert, köztük 800 külföldi állampolgárt keresnek a hatóságok, miután Villam Ariz öntötte el Nepált és Tibetet, közölte a Reuters csütörtökön. A rendőrség arra számít, hogy a halálos áldozatok száma a 165-öt is meghaladja elzáró hírünkben.
1: Nepálban a rendőrség és a turisztikai szervek szerint a 826 eltűnt ember közül csak nem 600 külföldi állampolgár van, több mint 24 országból. A Reuters tájékoztatása szerint az eltűnt turisták között 177 indiai, 63 amerikai, 34 ausztrál, 33 brit és 25 kanadai állampolgárról tudnak. Tibet Gyirong megyéjében 558 eltűntről számolt be a kínai állami televízió csütörtökön, közülük 260-an külföldi állampolgárok. A nepáli tisztviselők első jelentései szerint a térségben történt földrengés okozhatta egy gleccser alsó részének összeomlását, ami kiválthatta az áradásokat. Ám az Egyesült Államok Földtani Szolgálata szerint a kezdetben 4,4-es erősségűnek jelentett földrengés valójában a gleccserből származó sziklák és jég összeomlása során felszabaduló szeizmikus energia volt, amelyet törmelékár követett. Az áldozatok közül sokan a Manszarovártóhoz és a mellette emelkedő Kajlásegyhez tartó zarándokúton haladtak. Az eltűntek között amerikai, brit, ausztrál, kanadai, dél-koreai, japán és malajziai állampolgárok is vannak. Az amerikai külügyminisztérium katasztrófaelhárítási tanácsadót küld a térségbe, és 500 000 dollár értékű segítséget nyújt, az ENSZ pedig ellátmányt és személyi támogatást küld az érintett nepáli közösségekhez, közölte Antonia Guterres, ENSZ főtitkár. Több ország sürgősségi segítséget ajánlott fel Nepálnak.
2: Sport.
0: A szlovén férfi kosárlabda válogatott ma este 20 óra 30 perces kezdettel idegenben Franciaország ellen játszik a 2027-es katari világbajnokság európai selejtezőjének második körében. Majd vasárnap 20 órától Magyarország lesz az ellenfél Ljubljanában. Az elcsoportban Szlovénia mellett Franciaország, Finnország, Észtország, Magyarország és Svédország szerepel. A franciák 11, a finnek 10, a többiek pedig 9 ponttal várják a második kört. Az észtek, a szlovénak, a svédek és a magyarok is 3 győzelem, 3 vereség mérleggel jutottak tovább. A VB-n való részvételhez pedig a csoport első 3 helyén kell zárni. A szlovén női röplabda válogatott augusztus 26-án Isztambulban 2-szettes hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte Lettországot az Európa-bajnokság A-csoportos mérkőzésén. A szlovén lányok a csütörtöki szabadnap után pénteken Magyarországgal találkoznak. A 21 éves brit Matthew Brennan a Team Visma Lease Bike kerékpárosa nyerte a Vuelta 5. szakaszát. Az összetett éllovas piros trikója változatlanul Tadej Pogácsárnál maradt. Csütörtökön az Alcozebre és Castello közötti 177,4 km megtétele vár a kerékpárosokra. Varga Barnabás 2 góljának is köszönhetően az AEK Atén könnyedén jutott főtáblára a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének utolsó, negyedik fordulójában. Aténban a szerdai visszavágón a görög együttes már a 7. percben vezetést szerzett a szerb Luka Jovic révén, ezt követően pedig a magyar válogatott csatára 12. és a 29. percben volt eredményes.
1: Időjárás. Jobbára napos időben lesz részünk délután is, az időnként megélénkülő délnyugati szélben 29 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön élénk és zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban a volán mögé ülők. Értesítés, útmunkálatok miatt ma este 10 óra és péntek reggel 5 óra között lezárják a Stájera autópályát Lukovica és Blagovica között Maribor irányában. Karbantartási munkálatok miatt ma este 20 és péntek reggel 5 óra között mindkét irányban lezárják a Gorenszkói autópálya Szentvid alagútját.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a hírügynökségek délelőtti jelentéseiből szemléztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
2: Most lép tovább, a harc úgy visszatart, mint egy forró kő a kézben, amit csak ér.

5 perc elmúlt el fél egy, csak egy kis beköszönés következzék, aztán folytatjuk tovább már is zenékkel ezt a zenés órát amúgy is. Egy órakor jövünk majd a friss információkkal, egyéb iránt pedig este 7 óráig számítunk ma is figyelmükre a megszokott délutáni összeállításokkal, de természetesen majd szólunk a tartalomról a következő órában. Elindult a Facebook játékunk, ha gondolják, akkor játszanunk velünk ezen a mai napon is. Ott a kérdés, illetve a nyeremény is megvan jelölve az oldalunkon, úgyhogy itt tudnak velünk játszani ma is. 5-ig tart a játék, fél 6 tájékán pedig sorsolni fogunk majd. 6 perccel múlt el fél egy, folytatjuk tovább a zenék sorát, a zenei válogatást. Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Torma Robert, a műsorvezető pedig Donner Tímea. Rádiózzunk együtt!

ami volt már, ahogy volt, van, ami úgy jó, ahogy van, s van, ami lesz is, tudod még, vár bizonyosan. Nincs, aki végig elkísér, mindenki jön és el is megy, de amíg az út visz, nekem nyolc, hogy miért is ilyen. Lehet, hogy épp csak ennyi a

0: Reklám.
1: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
3: Köszöntöm a rádió hallgatókat, csütörtök délután egy óra a pontos idő, információkkal folytatódik tovább az MMR műsora. Nagyrészt derült az ég az ország felett, de időnként és helyenként vannak felhősebb tájak, illetve térségek és időszakok, így itt vidékünkön is, de így is 30 fok közeli a hőmérséklet, ugyanennyit jelentenek Muraszombatból és Koperből. Jubjön a környékén 27 fok van, Mariborból 28 fokot jelentenek, a Kredaricán 15 fokot mértek röviddel ezelőtt, ez a jelenlegi helyzetkép. Jobbára napos időre számíthatunk a délután folyamán is, időnkénti kisebb felhősödéssel és időnként megélénkülő délnyugati széllel, írja az előrejelzés. 29 és 33 fok között alakulhatnak a maximumok, úgyhogy még lehet melegedésre készülni ezen a mai napon. Ami Magyarország időjárását illeti, hát a keleti tájakon előfordulhat felhőzet növekedés és némi csapadék, de az ország nagy része felett derült az ég, és több órás napsütésre lehet készülni. Lentiből legutóbb 29 fokot jelentettek, ugyanúgy Zalaegerszegről, Nagykanizsáról is, Szombathelyen 28 fok van, Budapestről 25 fokot jelentettek legutóbb. Ma a napközben olyan 35 fok körüli maximumokra készülhetünk. Aztán pénteken országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől. Hát jelentős csapadékra nem kell számítani, az biztos. Hajnalban 12-21 fok lesz, délután 28-36 fok között alakulnak a maximumok. Azt írják, hogy a Dráva mentén lesz majd a legmelegebb. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor is kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék, jelentős mennyiségben semmiképpen. Estére az ország nagy részén már kiderül az ég. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A maximum érték szombaton 27 és 35 fok között alakul. Hát vasárnapra a front nem hoz lényeges lehűlést, ismét kánikulai melegre készülhetünk 29-34 fokkal, úgyhogy számottevő csapadék sem várható egyébként, így alakul a hét hátralévő részének időjárása. Aztán ami a polleneket illeti, a parlagfű pollen koncentrációja az ország nagy részén magas szinten van jelen, egyre több felé a nagyon magas szintet is eléri. Péntekig gyors emelkedésre lehet még számítani, azonban a pollen terhelés továbbra is jelentősen elmarad a korábbi években megszokottól, gondolom ez nem vigasztalja mindazokat, akik szenvednek a különböző tünetektől, úgy mint orfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Úgyhogy itt van a parlagfű szezon, meg egyéb allergének is vannak a levegőben, persze. Kitartást az allergiásoknak, ami a frontokat illeti, ma nincsen térségünkben, viszont a magasban zajló erős melegedés hatására melegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Ide tartozhat a fejfájás, a szédülés, a migrén, fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek a nagy melegben. A nagy meleg megterheli az emberek szervezetét, úgyhogy érdemes mindenképpen legalább délután egy picit pihenni. A szabad téren ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, hiszen erős az UV-sugárzás, írják. A helyenként kialakuló csapadék ront a helyzeten, füllettség jelentkezhet, nehéz légzés, légszomj, és átmenetileg romolhat az asztmások állapota is. Hát nem sok jót mondtam, vigyázzanak magukra, kitartást mindenkinek.
0: közlekedési hírek.
3: Szlovénia szerte száraz utakon folyik a forgalom, de ezúttal sem zökkenőmentesen. Le van zárva a Vipavai gyorsforgalmi utcáló és Ajdovcsina között Rázdörtő irányába egy meghibásodott tehergépkocsi miatt. A forgalmat a regionális útra terelik el a szelói csomópontnál, legyenek nagyon körültekintőek az arra tartók. A Steyr autópályán a lassítósávot zárták le a Szlovenska Bistrica és Tepánya közötti szakaszon Ljubljana irányába egy meghibásodott jármű miatt. Aztán a maribori keleti elkerülőn az úttestre került gumiabroncs miatt akadályozott a forgalom a Dragucsovai csomópont és a Pesznicai csomópont között Sentil irányába. Le kellett zárni a forgalmi sávot, aztán a Steyr autópályán is vannak torlódások. Az Ima pihenőhely és a Pletovárja alagút között Maribor felé, aztán Szlovenska Bistrica és a Golorebro alagút között a főváros irányába, Sentili határátkelő előtt pedig Ausztria irányába 1 kilométeres a torlódás. A tenger melléken is kell torlódás számítani, úgyhogy legyenek körültekintőek és türelmesek a volán mögött. Vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek radarra, Ljutomer környékén számíthatunk előre bejelentetten, de egyébként bárhol is előfordulhat, hogy mérik a sebességet a rendőrök, úgyhogy tartsák be a szabályokat mindenütt, ahogy azt a táblák megkívánják, még akkor is, ha nem túl logikus. Ennyit akkor még az utakról, maradjanak velünk a folytatásban is. No, 5 perccel múlt el 1 óra, ezek voltak a friss információk, már is zenékre váltunk, aztán 1:30 után egy picivel mondjuk majd a további tartalmat is.

4:42 van, a további tartalomról szólunk nem sokára, majd az ünneplőket köszöntjük, aztán zenével folytatjuk, lesz friss zenei ajánlat is. 2:00 híreket mondunk, 4:43 után pedig az apró hirdetések következnek majd, utána zenék szólnak 2:30-tól egészen 3 óráig, amikor is a terepjáróval érkezünk majd. A délutáni terepjáróban 4 összeállítás lesz. Fölényes győzelemmel jutott tovább a NAFTA, ezzel indulunk majd, illetve Göncelit beszámolójával. Új arcok a Lendvai Nemzetközi Művésztelepen, az 54. Lendvai Nemzetközi Művésztelepen több új arccal is találkozhatunk, írja bevezetőben Botka Ágnes, részletek majd a terepjáróban. Aztán egész nap a Cselgáncs jegyében. Idén először rendeznek egésznapos Cselgáncs tábort Lendván, Szabó Rudolf szól majd az eseményről, illetve az újvidéki szerb etnoest gazdag program és kulináris kínálattal kívánja összehozni az embereket. A Vinárium Fesztivált az újvidéki szerb etnoest zárja majd ma este. Erről egy kis beharangozót hallgathatnak meg a terepjáró végén, mindezt át 3 óra után. Aztán zenék a folytatásban, így érkezünk el 4 órához. 4:45 után a visszapillantóban egy 10 évvel ezelőtti eseményt idézünk fel. Gazdag programmal várták az érdeklődőket 10 éve a Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztiválra, a Kultivárra, amelynek Lendva adott otthont, Szabó Márk összeállítását idézzük fel, tehát 4:45 után. Aztán zenével folytatjuk, 5 órakor jönnek majd a friss hírek, aztán lesz egy zenés óránk, 6 órakor pedig már a napi krónikával jelentkezünk, amit a népzenei összeállítás követ. 7 óra előtt egy kicsivel búcsúzunk, majd mondjuk a további tartalmat is. Ennyi akkor, ami a csütörtök délutánba belefér, meg persze sok-sok zene. Számítunk figyelmükre, mi itt leszünk, remélem önök is.

A 30Y felvétele szólt, augusztus 27-e van, csütörtök délután. Egy perc elmúlt 13:30, Gáspár napja van ma, bizonytalan eredetű a név, a hagyomány szerint ugye a három napkeleti bölcs egyikének a neve, de a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel. Talán perzsa eredetű lehet, a jelentése ez esetben kincset megőrző, vagy kincstárnok. A szlovén naptárban József névnap van, ez a József Héber eredetűje. Jelentése Jáve gyarapítson, írja a kalendárium. Aztán köszönhetjük még Cézár, Gazsó, Gibárd, Káldor, Móni, Mónika vagy Vilja nevű ismerőseinket névnapjuk alkalmából, és a születésnaposokat is köszöntsük fel, minden jót nekik, szívből gratulálunk, legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék, ahogy mindenki másnak is, így 2 perccel 13:30 után. Jönnek a zenék, és nem sokára lesz egy free zenei ajánlat is.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és jön egy Ed Sheeran dal, mert hogy Ed Sheeran írt kedvenc K-pop bandájának egy slágert. A nyár egyik legtöbbet emlegetett popdala lett a Kecáj új kislemeze, az Animal, amely mögött valóban egy meglepő név áll, Ed Sheerané. A brit énekes dalszerző elárulta, hogy miután egy mexikói útja során meghalotta a lánycsapat Grally című dalát, annyira megtetszett neki a formáció, hogy saját maga kereste meg őket azzal az ajánlattal, hogy írna nekik egy szerzeményt. Ed Sheeran szerint ennek a dalnak a szövege az ember személyiségének azt a szabadabb, ösztönösebb és őszintébb oldalát mutatja be, amelyet legtöbben a külvilág elől rejtegetnek. A Rolling Stone magazin kritikája szerint az Animal a Kecáj eddigi pályafutásának egyik legerősebb szerzeménye. A magazin kiemeli, hogy Ed Sheeran világsikereket jegyző dalszerzői tapasztalata könnyebben befogadható, szélesebb közönséget megszólító hangzást adott a dalnak, ami újabb bizonyítéka annak, hogy továbbra is ő a popzene egyik legkeresettebb szerzője, akkor is, amikor nem saját magának ír dalokat. Az Animal, a Kecáj augusztus 14-én megjelent Vált című nagylemezén kapott helyet. A dal videóklipje már most jelentős figyelmet keltett, többek között azért is, mert az egyik kulcsjelenetben Demi Moore is feltűnik. Most pedig érkezzen Ed Sheeran által kreált dal, amit a Kecáj ad elő. Ez nem más, mint az Animal.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Még egy kis zene belefér ebbe az órába, 4:43. Kettőkor majd a híreket hallgathatják meg, 2:43 után pedig jövünk az apró hirdetés rovattal.

0: Reklám.
1: Augusztus 29. szombat, újra lendvai szüret. Egyetlen napra Lendva megtelik ízekkel, zenével és igazi szüreti hangulattal. Helyi finomságok, kiváló lendvai borok, családi programok és egésznapos szórakozás. 14 órától szüreti felvonulás, délután folklór és zenés programok. 21 órától a Pörjavo Kazaliste ingyenes koncertje. A buli az Leta Zsila együttessel az éjszakában nyúlóan folytatódik. Augusztus 29. Lendvai szüret. Ízek, hagyományok, zene és felejthetetlen hangulat egy helyen.
2: Minden este más élmény. Folytatódik a Vinárium Fesztivál programsorozata Lendván. Augusztus 24-e és 27-e között 4 etnoest, 4 kultúra költözik a Színház és Hangversenyterem nyári színpadára. Szlovén, magyar, horvát és szerb zene, tánc, folklór és ízek teszik különlegessé az estéket. Augusztus 28-án pénteken pedig a lendvai borok veszik át a főszerepet. Borkóstoló, helyi borászok, szabadtéri borkonyha, majd este a Duh Quartet koncertje várja a közönséget. Vinárium Fesztivál. Ezen a héten is érdemes estéről estére Lendvát választani.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A közel-keleti béke nem érhető el nyilatkozatokkal, fogalmazott Tone Kaiser külügyminiszter a bördói diplomata találkozón ma délelőtt mondott beszédében, utalva arra, hogy a Szlovénia nemrégiben blokkolta az EU közös nyilatkozatát, amelyben elítélték Izrael terveit a megszállt ciszjordániai telepek bővítésére. A diplomatákhoz Janez Jánosa miniszterelnök is szólt. Jánosa úgy véli, hogy a vétóval a kormány kivonta Szlovéniát abból az ördögi körből, amelyben Izrael folyamatos elítélése miatt elveszíti az országa hitelességét. Az ellenzék a parlamenti bizottságok ülésének összehívását követeli, mivel Szlovénia blokkád alá helyezte az EU-Izraelről szóló nyilatkozatát. Egyébként a bördői tanácskozás mai naprendjén Zorán Sztevanovicsal, az országgyűlés elnökével való találkozó is szerepel. A USDA legfrissebb növényállapot jelentéséből kitűnik, hogy a kukorica állományok 57%-a van jó vagy kiváló állapotban az Egyesült Államokban. Ez 3%-os romlás az előző héthez képest és 14%-os elmaradás az előző szezontól. Eközben megjelent az európai termésbecslés is. A legfrissebb Mars jelentés szerint az 5 éves átlagtól legalább 7%-kal gyengébb kukoricahozamokkal kell számolni az Unióban. A jelentés szerint Magyarországon a legnagyobb mértékű a hozamromlás. Az 5 éves átlagtól 17%-kal maradtak el az idei hozamok, míg a tavalyi évtől 21%-kal. Emellett egész Európában a legkisebb átlagtermés várható majd 3,8 tonna hektáronként. Az orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélést a Szentszék államokkal fenntartott kapcsolataiért felelős titkára. A Vatikánt képviselő Gallagher érsek az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Szentszék készen áll mindent megtenni az ukrajnai béke megteremtése érdekében. Szergej Lavrov elmondta, hogy Oroszország kész újraindítani külügyminiszter helyettesi szinten a párbeszédet a Vatikánnal, és nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. Egyetértett az érsekkel abban, hogy fokozni kell az együttműködést humanitárius kérdésekben. Sajtóértesülések szerint azért utazott Moszkvába John Ratcliffe, a CIA igazgatója, hogy figyelmeztesse az orosz vezetést, ne fokozzák a feszültséget a NATO tagállamokkal, különösen a balti országokkal szemben. A tárgyalásokon emellett az iráni-orosz katonai együttműködés is napirendre került.
2: Időjárás.
1: Jobbára napos időben lesz részünk délután is. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 29-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak ma gyakrabban a volán mögé ülők. Jó utat!
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

vesztegel a pillanat, ideben csak pörög.

No akkor jöjjenek az apró hirdetések, 4:30 a pontos idő. Nagyon-nagyon sok érkezett délelőtt, illetve van itt is néhány az asztalon, úgyhogy mondom ezeket, úgyhogy lehetőleg követni lehessen. A délelőttiek egyébként fent vannak már a rádió honlapján, itt megtalálják őket az mmr.si oldalon, dátum szerinti bontásban, tehát lentiben eladók 150, 350 és 400 literes műanyag hordók, három fázisú 2 kW-os 1400 fordulatos villanymotor és egy komplett körfűrésztengely. A telefonszám 003630 321 8653-as, aztán vásárolnának használt központi kályhát. A telefonszám 040 205 60 13-as. Eladó zöld Vertellini, Merlot és Cabernet Sauvignon bor Tornyi Szent Miklóson. A telefonszám 30-as mobil 875 19 63-as. Lentiben eladó, működő szövőszék hetési mintákkal 200 ezer forintért árulják. A telefonszám 30-as mobil 393 53 06-os. Régi motorokat, autókat vásárolnának, és ugyanitt eladó egy 26-os mountain bike kerékpár 18 sebességes olcsón árulják. A telefonszám 00363 553 77 66-os. Aztán eladó most, szeptember 5-én, 6-án Lendvahegyen Chardonnay, olasz Riesling és vegyes. A telefonszám 040 226 121-es. Eladó Lendván egy Nissan Primera Caravan, egy 8-as benzines kocsi, 2006-os évjárat, kisebb hibával, úgyhogy javításra szorul, a forgalomból kivonva árulják. A telefonszám 041 890 016-os. Aztán van itt még egy autó, eladó Petesházán 2005-ös Toyota Corolla Caravan, 85 kW-os 2000-es dízel autó, második tulajdonostól rendszeresen karbantartva. A telefonszám 041 644 680-as, és ha már van kocsi meg minden egyéb, akkor kell egy ház is. Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral és saját kúttal. A telefonszám 003630 364 2933-as. Ezek vannak fent a rádió honlapján, de van még hirdetés, mindjárt mondom azokat is.

Mondom tovább az apró hirdetéseket. Egy idős hölgy fiatal kutyussal keres segítséget a házi munkavégzésben, a hölgy önellátó. Az ételkészítésben és a lakás alapvető takarításában van szükséges segítségre. A gondozás Lendván, a hölgy otthonában történne vasárnap estétől péntek délutánig. Elvárás természetesen az idősekhez és az állatokhoz való kedves viszony. További információkért hívják a 041 296 279-es telefonszámot. Aztán eladó 250-300 kg sárga muskotáj szőlő. Ármegegyezés szerint a telefonszám 040-815-810-es. Aztán jó minőségű vegyes fehérbor eladó. A telefonszám 0036-30-93-94-015-ös. Aztán aki bort vesz vagy fogyaszt, nevezessen, de eladó egy Volvo, ezt is meg lehet venni. S60-as, 2001-es évjárat, a karosszéria rozsdamentes jó állapotú. Hát az olajszivattyú túl melegszik, úgyhogy az autó nem üzemképes, javításra szorul, akár alkatrésznek is meg lehet venni, benzines egyébként, és ki van vonva a forgalomból. Ármegegyezés szerint a telefonszám plusz 386 31 442 770-es. És ha igaz, akkor mindent elmondtam, legalábbis ami eddig érkezett. Várjuk az apró hirdetéseket, írhatnak is nekünk, de lehet telefonálni is. Telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19-es.

0: Van egy telefonálónk. Haló, haló.
1: Jó napot kívánok, szeretnék kérdezni.
0: Üdvözlöm, tessék.
1: Lenne egy Renault Megane autóáradó, egy kombi.
0: Mi volt még?
1: Dízel 2000-es évjáratú.
0: Dízel 2000-es, igen.
1: Okmányok nélkül lenne adó.
0: Okmányok nélkül, igen.
1: Akkor ugye ezek köbszemt is Suzuki Swift automata váltó motor meg váltó van egybe. Ki van vén a kocsiból?
0: Automata motorja.
1: Ez komplet van a motor meg a váltó.
0: Igen.
1: Meg ennek az ajtai még megvannak a karosszéri elemek, az ajtók.
0: Ajtajai, igen.
1: Egy-két alkatrész még van belőle.
0: Igen.
1: És még lenne Pannonia motorkerékpár eladó.
0: Pannonia motorkerékpár, igen.
1: Tehát van három típus, van egy olyan, hogy TLT.
0: TLT, TLB.
1: Igen.
0: T5-ös. Mindent tudok.
1: Igen. És igazából, hogy lenne egy utánfutó okmányok nélkül eladó.
0: Utánfutó okmányok nélkül eladó. Jó.
1: És igazából ennyi lenne. Nagy Kanizsán van.
0: Nagy Kanizsa, telefonszám 30-as.
1: Eddig jó, igen.
0: Igen.
1: 511.
0: 511-8009.
1: Teljesen jó.
0: Ugye? Jól van.
1: Igen.
0: Rendben.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Minden jót kívánok, viszont hallásra. Nem akarom máshol, hogy elköltöz. Már a születésnapod a PIN kódom. A névnapodot lesz a csuklómon, gyere. Hazugságban éltem. Még valaki kedvet kapott, haló?
2: Csuklón, hirdetni szeretnék.
0: Igen, tessék.
2: Paradicsom eladó.
0: Paradicsom eladó, jó.
2: Telefonszám.
0: Igen.
2: 70-es.
0: 70.
2: 466. 7242.
0: 7242. Hol van ez?
2: Kiscsehi.
0: Kiscsehi. Rendben.
2: Köszönöm szépen.
0: Elírtam, én is köszönöm. Minden jót. Viszont hallásra.

Két apró hirdetés érkezett az iménti percekben, telefonon mondom ezeket már is. Nagykanizsán eladó egy Renault Megane kombi, 2000-es évjáratú dízelkocsi okmányok nélkül. Aztán van egy 1000 köbcenti Suzuki Swift, Motor Plus automata váltó kompletten, illetve megvannak még az ajtajai, ez ugye már egy bontásra ítélt autó, lehet érdeklődni, hogy mi van még belőle. Aztán vannak Pannonia motorkerékpárok, TLT, TLB és T5-ös típusok, van egy utánfutó is még okmányok nélkül ugyanitt. Mindez Nagykanizsán, a telefonszám 30-as mobil 511-8009-es, és kiscsehi településen paradicsomot árulnak. A telefonszám itt a következő, magyar mobil 70-es, 466-72-42-es, ezek érkeztek tehát az iménti percekben. És akkor ennyi erre a hétre, majd ezek is felkerülnek persze a rádió honlapjára, ott dátum szerinti bontásban tudnak bönkészni az apró hirdetések között, és ha hirdetést szeretnének feladni, akkor megtehetik majd jövő héten, kedden hirdethetnek ismét itt az MMR. Ennyi akkor, 2 perccel múlt el 14:30, jönnek már is a zenék, további jó rádiózást kívánunk!

Kovalszkijék után egy kis próza következzék 3 órakor a terepjáróban a következő tartalommal várjuk Önöket. A NAFTA tegnap 5-0-ra nyert a Csrensovci otthonában, aztán az 54. Lendvai Nemzetközi Művésztelepen több új arccal is találkozhatunk. Ingyenes egésznapos nyári cselgáncs tábort rendez ezen a héten a Lendvai Judo Klub, illetve a Venárium Fesztivált az újvidéki szerb etnoegy zárja ma este. Egészen röviden ennyi a tartalom, részletek 3 óra után maradjanak velünk.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a csütörtöki terepjáró hallgatóit. A NAFTA tegnap 5-0-ra nyert a Csrensovci otthonában a Pivovarna Unión kupasorozat első mérkőzésén. Göncz Edit beszámolója.
2: A lendvai első ligás csapat vezetőedzője a cserejátékosoknak és a fiatal tehetségeknek adott lehetőséget arra, hogy bizonyítsanak. A mezőny fölény már az első percektől megvolt, de az első gólra mégis a 20. percig kellett várni, amikor Sion talált be. Azt követően beindult a gólgyártás. 4 perc elteltével Olasun Kanmi győzte le a vendéglátó kapusát, majd a szünet után a kanadai Sion duplázott. Tibor Gorenc Stankovics pedig a 80. percben egy szöglet után beállította a végeredményt. Előtte a 61. percben párra léptek Marosa Zorica és Kambics. Feljegyezhettünk még néhány remek gólszerzőség lehetőséget, illetve azok kihagyását és egy kapufát is. Stankovics, aki a tegnapi kupamérkőzésen csapatkapitány szerepkörben volt, a következőket hangoztatta.
3: Bla je enajsterica, ki se še ne pozna dosť novih igralcev.
4: Azon 11 kezdte a mérkőzést, amely nem igazán ismeri egymás rezdülését, mozgását a pályán. Több új játékossal léptünk fel, egy új játékrendszerben, amit a szakmai stáb bevezetett. A gyakorlati oldalát nézve a játékosoknak sikerült gyorsítani az egység kialakulását. Ennek köszönhetően szép helyzeteket dolgoztunk ki, azonban a realizáció elakadt. De elindult, és ha ilyen hozzáállással tudjuk folytatni, akkor sikeresek lehetünk.
2: A NAFTA felnőtt csapatában 2 U19-es játékos is pályán volt. Marcos Törbád mellett Matic Habjanic is jó fényben mutatkozott be. Ez utóbbi ezt nyilatkozta.
4: Minden mérkőzésen a győzelemért kell harcolni, és a játékosnak a tőle lehető legtöbbet kell nyújtania, hogy a csapatért vagy a cél eléréséért a maximumot hozza ki magából. A fiatal játékosok beépítése a felnőtt csapatba remek lehetőség a fejlődésre, a rutinszerzésre, főleg ha első ligás. Minden mérkőzés külön történet. Saját lehetőségeink szerint kell játszani és minél messzebbre eljutni.
2: Mondotta a 18 éves játékos, aki gyorsaságával és döntéshozataival is elnyerte e sorok írójának tetszését. Az NK Osijektől érkezett Andrej Micsics szerint jól indították a mérkőzést, nem volt szándékuk átengedni a kezdeményezést a vendéglátónak. A NAFTA első ligás. A csapatot a győzelem elérése hajtja, és győzni akarással kell kiállni a kezdő sípszó előtt. Így szerepeltünk a meccs végéig, mondotta.
5: Ušli smo dobro utakmicu, nismo smjeli pustiti njima na misle da mogu pobijediti, mi smo prva ligaš, mi moramo tak stat i tak smo se postavili i tak igrali do kraja.
2: Keresztes Noel hosszú kihagyás után tért vissza.
6: Nagyon vártam erre a pillanatra, igazából 5,5 hónapot hagytam ki, nagyon nehéz volt lelkileg is, de hál' Istennek most már csapattal vagyok másfél hete, úgyhogy remélem, hogy minél hamarabb 100%-os leszek.
2: Tegnap nem csak a NAFTA nyert. Fölényes győzelmet szerzett a Hotiza és az Odránci is. Előbbi a Dobronakot verte. 8-1 arányban utóbbi a Polana ellen hozta a kötelezőt 6-1-es győzelemmel. A turnisce kedden 4-0-ra nyert és kiejtette az Olimpia Hosszúfalut. Ma további 2 kupa mérkőzést rendez a Lendva Körzeti Szövetség, Graničar Csente és Malibu Gaka Bistrica 17 órakor.
1: Az 54. Lendvai Nemzetközi Művésztelepen több új arccal találkozhatunk Szlovéniából és Magyarországról. Kotormán Ábel, Kovács Zoltán és Tejka Pezdirc fiatal szobrászokkal Botka Ágnes beszélgetett, ebből hallhatnak részletet a mai terepjáróban.
7: Az itteni művésztelepen most a figurális szobrászati irány az, amit hoztam. Az a tervem, hogy egy korábbi meglévő elkezdett szobromot, ami ez alapján a kicsi moduláris, figuráris kísérleteim alapján született, azt befejezem, illetve szintén ezeket a kicsi, picikebb vázlatokat szeretném így esténként a pihenő időmben, a szabad időmben ilyen játékként csinálgatni, és akkor és akkor tulajdonképpen ezeket szeretném kijönteni és vinni tovább. Tehát léptéket váltani most nem annyira sikerült, tehát szerettem volna egy nagyobb szobrot csinálni, egy ilyen közepes méretű szobrot, de az most nem jön össze, mert időben nem úgy jött össze, ahogy terveztem a dolog, de szerencsére van a Tarsolyban olyan munka, amit elő tudtam hozni, és amit nagyon szívesen, szeretettel fogok itt csinálni.
1: Nyilatkozta Kotorman Ábel, aki Budapestről érkezett. A szobrász 2017-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem doktori képzésében vesz részt. Mellette Kovács Zoltán alkot, aki egy évvel később diplomázott, ugyancsak a Budapesti Művészeti Egyetemen. Ezúttal is a geometrikus absztrakció lehetőségeivel kísérletezik.
8: Lent van most igazából, ami számomra egy kísérleti, ha bár mondjuk már a szobrászatban régebb óta van, az, hogy nekem van egy sorozatom, ami itt látható, ez a maradék, amit említettem, hogy a szerkesztési folyamatok, és ami újdonság számomra az, hogy 3D nyomtatott tárgyakat készítettem elő, viaszoltam le, kezeltem le, és igazából ennek lesz a direkt formaveszejtéses öntése, ami nem egy ilyen, úgymond egy új keletű dolog, nem a hagyományos viaszveszejtéses, hanem ez egy számítógép által tervezett forma, gép által leképzett testmodellként történő öntése. Úgymond mondhatom azt, hogy a kézi munka nincsen benne, de közben benne van, mert maga a végeredmény az, hogy mondjuk 3-2 napig csiszolgattam, egy napig viaszolgattam, és így közben van egy ilyen dolog, hogy ezt a formát, amit én kitaláltam, az a lehető legközelebb álljon az a digitális modellhez, amit én kitaláltam, vagy megterveztem. Ezt öntjük le majd bronzba igazából. Ugye ez lesz az egyik, illetve majd még szeretnék most balzafából összerakni egy-két kis apró vázlatot, ami még majd ilyen kísérleti szinten lesz lementve.
1: Tejka Pezdirs 2011-ben diplomázott a Ljubljanai Képzőművészeti Egyetemen. Különböző anyagokkal dolgozik, de a kő az állandó. A Božidar Jakac galéria lapidáriumában felállított kiállítása jelentős visszhangra talált.
9: Linda van, mi ko sem se vozila sem, sem seveda prepoznala to neko podobnost, jaz izhajam iz Bele krajine, tako da pokrajina se odpre na podoben način, kot se odpre, ko pridem proti moji vasi.
1: Mivel Bela krajinából származom, és amikor Lendva felé utaztam, akkor azt tapasztaltam, hogy a táj hasonlóképpen nyílik meg előttem, mint amikor a saját falum felé közeledek. Annak ellenére, hogy egy már kidolgozott modellel érkeztem ide, mert a bronzöntés nagyon sok lépésből tevődik össze, és szükség van előmunkára is, úgy döntöttem, hogy itt szép lassan dolgozom majd, míg nem eljutok a kiöntött formáig. Az itteni teret szeretném megélni, amelyik nap-nap után tágul, szélesedik, azzal párhuzamosan, ahogyan Lendvát és környékét lassan befogadom. A város megismerésén túl ez akkor is működik, amikor egyedül dolgozom, vagy amikor az emberekkel társalgok. Ennek a régi iskolának a hangulata kiváló, nagyon erős az ihlető ereje. A bronzöntvényen túl az érdekel, hogy ezt a darabot miként tudnám majd egy másik anyaggal kompozícióba rendezni. Tehát, hogy ez nem egy posztamense állított szobor lenne, hanem tárgy, amit egy performatív folyamatba helyeznék.
9: Kip na podstavku, ampak da je to kos, ki ga mogoče lahko uporabim v performativnem procesu.
1: A szobrászokkal készült beszélgetésből töredéket hallottak, amelynek a folytatását az ősszel hallgathatják meg a szeptember 15-e után heti kétszer jelentkező Horizont című kulturális műsorban.
10: Ingyenes egésznapos nyári cselgáncs tábort rendez ezen a héten a Lendvai Judo Klub. A tábor negyedik napján Szabó Rudolf látogatott el a résztvevőkhöz.
4: Péntekig zajlik az idei egésznapos nyári cselgáncs tábor. A negyedik nap ismét másfél órás edzéssel kezdődött a Lendvai Judo Klub küzdőtermében. Ezt követően a Lendvai Termál Resortban folytatódott a program. A gyerekeket ebéd és fürdőzés várta, majd újabb edzés következett. Aleš Nedelko edző szerint a tábor elsősorban a fizikai felkészülést és a közösségépítést szolgálja.
11: Prejšnji teden smo imeli tábor, ki je potekal 4 ure na dan, je bil 2 uri treninga, 2 uri kopanja.
12: A múlt héten egy olyan tábort tartottunk, amely naponta 4 órán át zajlott. 2 óra edzésből és 2 óra fürdőzésből állt. Ezen a héten viszont már egész napos tábor szervezünk. Lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, hogy egész nap velünk legyenek, és így a judóval kapcsolatos programok mellett egymással és az edzőkkel is több időt töltsenek. Naponta több mint 20 gyermek vesz részt a tábor, különböző időpontokban csatlakozva a programokhoz. Elsősorban a mozgékonyságot és az állóképességet fejlesztő gyakorlatokat végzünk, vagyis az új szezonra való felkészülés alapjait fektetjük le. Emellett fontos a közösségépítés is. Szeretnénk, ha a gyerekek jobban megismernének minket, az edzőket, és egymással is kapcsolatot alakítanának ki, nem csak a judó edzéseken keresztül. Ahogy a vállalatoknál is szerveznek csapatépítő programokat, nálunk is ennek egyfajta változata valósul meg.
4: A folytatásban a 12 éves Brina mesél arról, hogyan érzi magát a táborban, és milyen új gyakorlatokat tanultak. Mint mondja, a tábor valamivel megterhelőbb, mint a hétköznapi edzések, hiszen itt naponta kétszer is edzenek.
13: Moje ime je Brina, sam stara 12 let, treneram judo že za 7 let.
14: A nevem Brina, 12 éves vagyok, és már 7 éve judózom. Hetente 5-ször edzünk, szombatonként pedig versenyünk is van. Nagyon jól érzem magam a táborban. Persze egy kicsit fáj is minden, de ennek így kell lennie. Minden nap tanulunk valami újat, úgyhogy nagyon jó itt. Sokféle a hajlékonyságot fejlesztő gyakorlatot végzünk. A tábor egy kicsit más, mint a hétköznapi edzések, hiszen ott naponta csak egyszer edzünk, itt viszont kétszer. Ezt is ki lehet bírni, úgyhogy rendben van. Nagyon jó itt egy kicsit új élmény is, és remélem jövőre is lesz ilyen tábor.
4: A tábor egyik különlegessége, hogy a gyerekek a küzdőteremben tölthetik az éjszakát. Ezzel viszont nem igazán éltek eddig a fiatalok. A szintén 12 éves Bencét is megkérdeztük, milyen számára a tábor.
15: Hát jó, érdekös.
4: Először vagy ebben a táborban, vagy tavaly is már
15: volt? Nem, már tavaly is voltam.
4: Ugye idén különlegesség, hogy egész napos táborról beszélünk. Neked hogy tetszik, hogy egész nap itt tudsz lenni a
15: hát
4: többiekkel?
15: Jó. Jó.
4: Fárasztó?
15: Fárasztó. Mikor hazamegyek, akkor fáj mindenem. De másképp még jó.
4: Mikor edzel inkább délelőtt, vagy a délutáni edzés, ami jobban?
15: Délután.
4: Délután?
15: Délután.
4: Miért?
15: Mert akkor fölbírsz kenni normálisan, még akkor megbírsz valamit gyorsan csinálni, akkor még mehetsz cselgáncsra.
4: És közben ugye mentek fürödni is.
15: Igen.
4: Az, hogy tetszik, illetve mennyire segít akkor, hogy kicsit pihenni is tudsz, úgymond?
15: Hát én másképp nem fürödök, hát napozok.
4: Igen.
15: De másképp még ott jó.
4: Tehát ott is, akkor inkább ott játszottok, ugye a
15: igen.
4: többiekkel.
15: Igen, igen.
4: És milyenek az edzők, hogy az edzőkkel elégedett, milyen gyakorlatokat mutatnak be, hogy tetszik?
15: Jó.
4: Jó az edzők.
15: Furcsa, de jó.
4: Hallottuk a lehetőség itt aludni, és azzal viszont igen, egyelőre mi nem éltetek vagy?
15: Hát én nem alszok itten.
4: Igen.
15: Én inkább hazamegyek, de nem tudom, hogy sokan itten alusznak.
4: De még van lehetőség péntekig, tehát.
15: Igen.
4: Az első egésznapos cselgáncs tábor péntekig tart Lendván. A fiatalok számára pedig ezzel véget ér a nyári felkészülés egyik utolsó állomása. Az új szezon szeptember 1-én kezdődik.
1: Az újvidéki szerb programmal zárul ma a Vinárium etnoestek sorozata. Tambura zene, népdalok és költészet, E3 művészeti ág és mellette gazdag kulináris kínálat szerepel, mondja a szervező Zlatka Pupa Frajzman.
16: Naš naslov je Novosadsko-srpski etnovečer. Predstavljamo naravno našu dediščinu, kulturu, kroz pesmu.
2: A ma esti program címe Újvidéki szerb est, melyen bemutatásra kerül kulturális örökségünk, hagyományunk. Általában a népdal, a tánc, a zene, a színművészet tükrében. Idén sajnos a néptánc együttesek a szabadságok miatt nem tudtak igent mondani a lendvai eseménynek, így nem kapunk ízelítőt műsoraikból. De a program így is színes és változatos élményt nyújt a közönségnek. Népdalból és tambura zenéből nem lesz hiány. Az est a Förtály tambura zenekar műsorával indul, színpadon lesz a Maribori Szerb Kultúregyesület is. A velük fenntartott kapcsolatunk több éves. Mondhatom, Lendva visszatérő vendégei. Az etnoesteken vagy a lendvai szüreten szerepelnek. Ma a kórusuk érkezik hozzánk. Fellép a Bozsúr népdalkör tambura zenekar kíséretében. A lányok már jártak nálunk, és idén is jelentkeztek. Vendégünk lesz Dana Radulovics költő, azkor új elnöke. A rövidítés a Szerbia közvetlen szomszédságában Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Montenegro, Észak-Macedónia, Románia, Magyarországon, nemzeti kisebbségben, szerb közösségben élő írók szervezete, melynek én is tiszteletbeli tagja vagyok. Dana Radulovics költészetéből is tehát kapunk ízelítőt. A programban hangsúlyt fektettünk a gasztronómiai élmények szerepére is. Tudjuk, hogy a jó hangulatú és sikeres rendezvények alapját a minőségi és változatos étel-ital kínálat határozza meg. Bízunk benne, hogy a Grubics vendégfogadó ízletes falatai és a közös kóstolások összehozzák az embereket. Erre garancia a szerb konyha egyik legismertebb nemzeti és ünnepi étele, a ropogós, omlós malacpecsenye, a tökéletes vajdasági csevap, a pljeskavica, a sejmes kajmak. A gasztrokínálat másik szereplője a Petesházi Turisztikai és Környezetvédő Egyesület, melynek jó magam is tagja vagyok. Ők pedig lángost kínálnak a vendégeknek. Az Újvidék Lendva Kultúr és Idegenforgalmi Egyesület nyitott, befogadó közösségként működik, amely összefogja a tagokat és kapcsolatot teremt különböző csoportok vagy területek között. Ahogy mondani szeretem, barátsághidakat építünk. Ennek szellemében érkezik hozzánk az Újvidékhez közel lévő Bakolc község vezetője Zoran Sladojevic, és bemutatkozik a Szlovéniában élő szerb közösség is. Képviselője Ivana Krcsmár jelezte részvételét, miután kiderült, hogy a szövetség elnöke más elfoglaltság miatt nem tud eljönni.
16: Zoran Sladojevic. To imamo od gostov, imat ćemo predstavnicu Saveza Srba u Sloveniji, gospodin predsjednik je poslovno odsutan, tako da ćemo imati jednu predstavnicu Ivanu Krčmar, koja će se isto malo predstaviti.
2: Nyilatkozta Zlatka Pupa Frajzman, az Újvidék Lendva Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület elnöke a Vinárium Fesztivál keretében ma 19 órakor kezdődő újvidéki szerb etnoest kapcsán.
1: Kedves hallgatóink, a csütörtöki terepjáróban Göncz Edit, Botka Ágnes és Szabó Rudolf összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
17: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Egy perc elmúlt el 3:30, következzék egy felhívás és egy értesítés. A Lendvai kétnyelvű középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-27-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol aztán a csoportok kialakulása után majd információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Aztán egy felhívás a Muravidék mintagazdaság idén is gyűjtőpontként kapcsolódik be a búzaadománygyűjtési akcióba. Az eredetileg augusztus 20-áig meghirdetett gyűjtést a szervezők augusztus végéig meghosszabbították, így továbbra is várják a felajánlásokat. Aki szeretne búzával hozzájárulni a kezdeményezéshez, még megteheti a Muravidéki mintagazdaságban. Eddig a felhívás, és akkor már is zenélünk tovább, nem sokára meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát is, 4 órakor pedig jövünk a friss hírekkel.

Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre.

0: Mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mázl, egy kis Mázli fesztivál Sálovciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. A Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincs-e semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis Mázli, rengeteg

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő Jobbágy Klára köszönti a hallgatókat. Szerb média jelentés szerint Ratko Mladic, a boszniai szerb köztársaság hadseregének háborús parancsnoka, 85 éves korában ma elhunyt egy hágai börtönben, ahol életfogytiglani börtönbüntetését töltötte, az 1992 és 95 közötti boszniai háború alatt elkövetett háborús bűncselekmények és népirtás miatt. A szlovén diplomaták éves konferenciáján Janez Janša miniszterelnök beszédében kijelentette, a külpolitikát a kormány vezeti, és az a hivatalos állásfoglalás. A Krány melletti Brdón folyó kétnapos találkozón a miniszterelnök azt is bejelentette, hogy olyan külpolitikát fognak vezetni, amely mindig Szlovénia érdekeit helyezi előnybe. Janez Janša mellett Tone Kaiser külügyminiszter is felszólalt és tárgyalt a kétnapos konferencián összegyűlt diplomaták előtt. Holnap a találkozó második napján a diplomatáknak Natasa Pirc-Muszár államfő, valamint az idei díszvendég Orbán Anita új magyar külügyminiszter is beszédet tart. A Muraszombati közlekedésrendészeti kirendeltség munkatársai a minap Dolenszkó pihenőhelyen magyar rendszámú járművekből álló csoportot állított meg. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a pótkocsiban 3 nem megfelelően biztosított és rögzített teherautó volt, a rakomány túl magas volt. A sofőr nem rendelkezett a rendkívüli szállításhoz szükséges engedéllyel, a szállító pótkocsinak pedig mind a 6 gumiabrancsak kopott és sérült volt. A rendőrök a sofőrnek megtiltották a további vezetést, a járművet pedig kivonták a forgalomból. A sofőrt 1520 euró, a szállító autó tulajdonosát pedig 6000 euró pénzbírsággal sújtották. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője ma közölte, hogy Oroszország akár brit katonai célpontokat is megtámadhat Ukrajnán belül és azon kívül is. A fenyegetést azokra az ukrán támadásokra válaszul helyezték kilátásba, amelyek során brit rakétákat használnak Oroszország ellen. Zaharova szerint Moszkva többször is jelezte, hogy mit tartogat a tarsolyában. Hozzátette, hogy Nagy-Britannia és Franciaország is a tűzzel játszik, amikor rakéta technológiát szállít Ukrajnának. Mezőgazdasági gép okozhatta a hatalmas belgiumi erdőtüzet. A Le Soir című belga napilap mai beszámolója szerint a dél-belgiumi Vallon régió illetékes hatósága és a természetvédelemért felelős belga minisztérium egy helyi mezőgazdasági vállalattal szerződött az erdőtűz által érintett természetvédelmi övezetben található lábhüves terület kaszálására, a biodiverzitás helyreállítása érdekében. A munkát végző vállalat illetékese elmondta, a fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy akár kövekkel is érintkezhetnek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. A nyomozás egyik kulcskérdése, hogy a tűz miért palázsolt közel 5 órán át, mielőtt lángra robbant volna. Sport, a szlovén kosárlabda válogatott a jövő évi katari világbajnokság selejtező második részének első mérkőzését ma este 20:30-kor játssza a párizsi Bercy Arénában. A szlovén csapat, amely Luka Doncsics és más fontos kosárlabdázó nélkül lép pályára, nehéz feladattal néz szembe.
2: Időjárás.
1: Ma délután többnyire napos idő várható délnyugati széllel, a legmagasabb napi hőmérséklet 29 és 33 fok között, délkeleten akár 35 fokig is emelkedhet.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform szerint a Muravidéken száraz utakon folyamatosan folyik a forgalom.

0: visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: Gazdag programmal várták az érdeklődőket 10 éve a Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztiválra, a Kultivárra, amelynek lendve adott otthont. A rendezvényen fiatal művészek előadásokkal, zenés és táncos produkciókkal mutatkoztak be a város különböző pontjain. A fesztivál megnyitójáról Szabó Márk összeállítását hallják.
2: Kepe Kocol Lili, Horváth Ferenc, Sós Misi. Ők fogadták 4 Kárpát-medencei régióból hozzánk látogató mintegy 100 fiatalt és kísérőiket. Majd nyitották meg a szombatig tartó változatos programokat nyújtó fesztivált. A fővédnökséget Magyarországról az Emberi Erőforrások Minisztériuma vette át, Balogh Zoltán miniszter és Beke Márton főosztályvezető vezérletével. A rendezvényt a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal álmodta meg. A megnyitott kulturális műsor követte, benne szavalatot, rögtönzött zeneszámot, reneszánsz táncokat, csattanós néptáncot láthattunk, hazai és vendég előadók révén, mellé fotókiállítás járt.
3: Varga Tamás vagyok, a Vajdasági Magyar Művelődés Intézet megbízott igazgatója.
4: Milyen volt az út, hiszen ugye Vajdaságból egy kicsit hosszabb idáig?
3: 4-5 órás út van, azért mondom a 4-5 órásat, mert a csapatnak a nagyobb része busszal jött. Épp most mondták, hogy sajnálják, hogy nem voltam a buszon, mert hát lemaradtam a koncertről, úgyhogy végig koncertezték az egész utat. Úgyhogy. És erről is szól az egész, hogy megajándékozzuk egymást a saját értékeinkkel. Olyan barátságok szülessenek, amik egyébként nem születnének, ajándékozásról szól, egymásnak az ajándékozásáról szól.
4: Hát akkor reméljük, hogy a Muravidék Vajdaság baráti kötelékek egy újabb fejezettel fognak most gazdagodni. Még csak annyit, hogy hányan jöttek Vajdaságból?
3: 20-an jöttünk, előadást, színházi előadást hoztunk, néptáncot, népzenét, jött egy rockzenekar is Szabadkáról, valamint jöttek még képzőművészeink, akik majd szabadtéri alkotást fognak majd kreálni, meg egy fotókiállítást is hoztunk.
4: Érezzék jól magukat, köszi szépen!
5: Tamás Csilla vagyok, Erdélyből, Kolozsvárról érkeztem, Kultivál tavalyi helyszínéről, tavalyi városából. Hát én voltam a tavalyi fesztiválnak a projektmenedzsere és vezető szervezője.
4: Az, hogy sikerült, arra, hogy lehet most építeni a második kapcsán, mennyiben lesz hasonló ez a második vajon, mint az első?
5: Az igaz, hogy a Kultivál maga az a tavaly indult el, de ugye ennek voltak azért előzményei már a kerekasztal szervezésében, illetve hogy a Kárpát-medencei kisebbségi intézetek szervezésében. A Kultivál abban különbözött ezektől, hogy csak arra, vagy leginkább arra fókuszált, hogy a fiatalokat fogja meg. A tavalyi mindenféle nehézség ellenére is egy nagyon sikeres rendezvény lett. Nekem ott úgy tűnik már most, hogy ez is egy hasonlóan sikeres rendezvény lesz.
4: Mennyire van egyébként meg az alapja ennek a fiataloknál? Tehát úgy értem, hogy az a kritikus tömeg az adott-e ahhoz, hogy ilyen fesztiválokon ott legyen. Ugye tudjuk, hogy manapság sokszor a fiatalok nem törődnek ilyesmivel, se a kultúrával, se a közösségi élettel semmilyen.
5: Régió függő, vagy akár város függő is. Tehát nálunk Kolozsváron például csak a magyarság, ami ott kisebbségben van, de messze nagyobb számú, mint a muravidéki magyarság. Ott nyilvánvalóan megvan az a kritikus tömeg, amelyik képes fenntartani nem csak egy-egy, hanem nagyon-nagyon sok ilyen kulturális fesztivált. Szerintem a fiatalok nagyon kaphatóak rá, hogy bekapcsolódjanak a kulturális életbe, hogyha meg lehet őket győzni arról, hogy otthon maradjanak.
4: Hányan jöttetek és mivel Erdélyből?
5: 19-en érkeztünk, színészettel, ugye, mint a megnyitón is lehetett látni, reneszánsz tánccal, néptánccal és képzőművészeti alkotásokkal, közös alkotással készültünk.
6: Kovács Tamás vagyok Felvidékről, Kürtközségből, Komárom és Esztergom között, csak ugye a Duna északi oldalán. 18-al jöttünk, és hoztunk egy versenyeklő együttest, hoztunk barantásokat, ez régi magyar harcbemutató, hoztunk kézművest, fotóst, citera zenekart.
4: Meg egy rögtönzött műsort is most így már a Kultivál megnyitóján.
6: Így van, mivel még lett volna egy rock opera énekesünk, csak sajnos tegnap este valami közvetlenki nem tudott eljönni, úgyhogy a busz úton idefelé rögtön összehoztuk ezt a produkciót, és még hozzánk jött egy vajdasági csellós.
4: És ez már kapcsolódik az a gondolathoz, amit mondtál a színpadon is, hogyha lehet, akkor majd amikor vannak ilyen közös találkozók, ebédek, egyebek, akkor a régiók vegyüljenek, ugye ez egy fontos aspektus lenne itt ebben a pár napban.
6: Igen, Kolozsváron is azt vettem észre, és azt tetszett benne leginkább, nagyon-nagyon sok új barátot szereztünk, és most itt újra itt vannak azok az emberek.
4: Felvidéken mennyire van fogalmatok arról, hogy itt a Muravidéken hogy néz ki a magyarság élete, hiszen tudjuk, hogy Felvidékkel azért van igencsak jó kapcsolatunk.
6: Inkább bizonyos régiók, tehát ez a Dunaszerdahely környéke, ahol a Művelődési Intézet központja van, az sokkal erősebb a kapocs. Mi tőlük egy kicsit keletre vagyunk, sőt a barantások azok még keletebbre. Tehát volt, aki már járt erre, volt, aki még nem.
4: Na hát akkor reméljük, hogy jól érzitek majd magatokat, és akkor a 3 nap múlva egy kicsit többet tudtok majd. Például akár megláthatjátok a Bográs Fesztet, hogyha lesz kedvetek szombaton, hogyha minden igaz, az is benne lesz a programban.
6: A helyszínt nagyon vártam, nekem nagyon tetszik, jártam már itt. Hát a Bográs Fesztiválon sajnos nem tudunk indulni, pedig ha indulnánk, úgy is nyernénk.
4: Horvátországból is itt vannak most fiatalok, és szívben fiatalok gyakorlatilag.
7: Igen, Horvátországból érkeztünk, Szent László faluból, Drava szögből. Én Lapis János vagyok, a Kultúra Egyesület Petőfi Sándor nevezetű elnöke vagyok.
4: Milyen mértékben, mennyiségben élnek még ott magyarok a Dráva szögben manapság? Tehát milyen a merítés? Ugye tudjuk, hogy mi is itt Muravidéken relatív kevesen vagyunk.
7: Nagyon sajnos, hogy őket, de azért még mindig megvan, mondjuk Szent László még mindig megvan 50% magyar. Mi most jöttünk 18-ra, először vagyunk itten, először hívták meg, és elkészítünk két produkciót, egy ilyen modern produkció, egy ilyen előadós, mert megvasok holnap, majd kitegyek ilyen valami modern tanccal, és egy ilyen néptanccal jöttünk mostan először.
4: Milyen elvárásokkal érkeztek egyébként, mennyire ismerős a Muravidék, hiszen ugye Horvátországban azért van kapcsolat.
7: Mi voltunk itt már fellépni, van egy 5 éve, Budapesten voltunk, és a Budapestről lejöttünk ide, mentünk Bécsbe, és itt megvoltunk, és itt is felléptünk, egy ilyen műsor volt abban az időben itten, úgyhogy nékünk vannak olyan élmények innen, itt nagyon szép minálunk Szlavónia, vagy kicsit egészen morsottan.
4: Akkor remélem, hogy jól érzik majd magukat.
7: Ma nagyon jó, igen. És remélem, hogy itt be is mutassuk magukat. Jó kiadás a holnap.
4: Nács Évával beszélgetünk, most nem tudom, hogy konkrétan minek mutassalak be, a Kultivál Fesztivál egyik főszervezője.
8: Van egy olyan pici csoport, ugye a Kárpát-medencei kulturális kerekasztalon belül, hogy kicsi kerekasztal, ottan fiatalok vagyunk, és igazából a régiek, ahogy meg volt fogalmazva Lili szavaival, ugye, hogy volt a Kárpát-medencei kulturális napok, nekünk most átadták azt a nemes feladatot, hogy fiatal erővel, friss ötletekkel, új dolgokkal gazdagítva újraindítjuk a Kárpát-medencei kulturális napokat, és így született meg a Kultivál, és annak a koncepciója. Azt tapasztaltam, hogy nagyon nagy a motiváció itthon, hogy hirtelen 23 fiatalt összetudtunk, tehát 23-on összetudtunk, meg tudtuk találni egymást, le tudtunk ülni, nagyon sokan jöttek, és nagyon, nagyon motiváltak. A Kultivál Fesztivál Muravidéki Magyar Napok kerettéhez tartozik még.
4: Miről fog ez szólni? Egészen szombatig végül is itt vannak a fiatalok, és persze ez nyilvános, és minden érdeklődőt vártok, hogy azért, hogyha lehet, akkor jöjjenek el majd a parkba, ide a Bánfiba, hol lesznek még helyszínek.
8: Igen, szerettük volna, hogy az ilyen nyitott fesztivál lenne, minél több szabadtéri dolgokkal, sikerült is ezt így mind megszervezni. Itt lesz a Bánfi udvarán egy ilyen kultúrműsor, ahol a régiük bemutatkoznak, és van, aki a parkban fog alkotni, aki pedig olyan dologgal jöttek, ami műsorba be lehetett tenni, az pedig itt a Bánfi teraszán lesz. A kapuk nyitva vannak, Bánfiba 3-tól, akkor kezdődik, akkor nyitjuk meg azt a műsort. A parkban pedig már 10 órától lesznek különböző ilyen interaktív foglalkozások. Pénteken 26-án.
2: A második Kultivál megnyitója után az Egy és Más Vándor Színház előadta a Kárpát-medencei fiataloknak az Olvadó Jégcsapokat. A levezetést a Kontraband koncertje jelentette.
0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.

5 perccel vagyunk 5:30 után. Van egy értesítésünk, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet értesíti a színház kedvelőket, hogy hamarosan kezdődik az új színházi évad magyar színházi bérleteinek árusítása. A tavalyi bérletesek augusztus utolsó és szeptember első két napján, az új bérletesek pedig szeptember 3-án, 4-én válthatják meg bérletüket a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Reggel 9-től délután 4-ig. A teljes áru bérlet 105 euró, a nyugdíjasok, diákok, pedagógusok számára pedig 85 euró. Az új évadban 7 magyar nyelvű előadás várja a közönséget. Drámák, operett, vígjáték, bohózat mind-mind szerepel a repertoárban. A szeptemberi hónapban 2 előadás lesz majd. Szeptember 10-én az Udvari Kamara Színház lép fel zenés drámával, szeptember 30-án pedig a Rátonyi Róbert Színház a Nagymama című operettel szerepel, tehát itt Lendván a színház kedvelőket szeretettel várják. És akkor a folytatásban még lehet játszani velünk, hiszen Facebook játékunk ezen a mai napon is van. Délben jelent meg a kérdés, és egészen 17 óráig lehet rá reagálni. Hogyha még nem tették meg, akkor játszanak velünk, főleg, hogyha szeretnének nyerni, ugye a mai nyereménye családi belépő lesz a Vinárium kilátóba, úgyhogy érdemes velünk játszani 17 óráig, tehát fogadjuk még a válaszokat, és aztán majd a következő órában 17:30-ban sorsolni fogunk, játszanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 óra van, a mikrofonnál a délutáni hírszerkesztő Jobbágy Klárát hallják. A kormány nem támogatja a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló törvény módosítására irányuló javaslatot, amelyben az ellenzék évi 2 népszavazási napot javasol. Úgy értékeli, hogy a népszavazás kiírásának határidejére vonatkozó jelenlegi jogi keret megfelelő, és bizonyos feltételek mellett már most is lehetővé teszi több népszavazás kiírását egy napon. Zorán Stevanović, az országgyűlés elnöke ma fogadta Nenad Stevandicsot, a boszniai szerb köztársaság parlamentjének elnökét. A látogatás némi felháborodást keltett Szlovéniában, részben a vendég ellentmondásos múltja miatt, amint arról a szlovén média és néhány boszniai online portál is beszámolt. Stevandicsot, aki Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság volt elnökének közeli politikai szövetségese, a boszniai bíróság tavaly vizsgálta az alkotmányos rend megsértésének gyanújával. Neve számos háborús bűnökkel kapcsolatos perben is felmerült Bosznia Hercegovinában, írta meg az N1 portál. Évtizedes botrány elismerve több ezer nőnek járhat pénzbeli kártérítés, miután Dánia történelmi jóvátétel szavazott meg a grönlandi nőknek. A dán parlament ma ugyanis elfogadta a fogamzásgátlásra kényszerített grönlandi nők kártérítéséről szóló határozatát. A döntés értelmében minden 1960 és 91 között erővel fogamzásgátlásra kényszerített grönlandi nőt megilleti a 40 ezer eurós kárpótlás. A határozat mintegy 4500 őslakos nőt érint. Ma a moldovai hadsereg közlése szerint 5 orosz drón repült át Moldova légterén. Annak nincs jele, hogy az orosz drónok Moldovát támadták volna. A célpont minden bizonnyal Ukrajna volt. A gépek értelemszerűen nem kaptak engedélyt a moldovai légtérbe való belépésre, ezért légtérsértés történt. Hogy mi lett a drónok sorsa, arról pontosan nincsen hír, de vélhetően egyszerűen átrepültek a légtéren és Ukrajnában zuhantak le. Már 162 halottja van a nepáli villámárvíznek, és mintegy 1500 embert keresnek. A nepáli gleccser omlás következtében keletkezett sárlavina és villámárvíz hatalmas pusztítást végzett. Az eltűntek között nagyon sok a turista és zarándok, miután a katasztrófa sújtotta terület a világ egyik népszerű túra és zarándok helye. Sokan a Tibetben található Kaliász hegyhez és Mansarovar tóhoz tartottak, amelyeket a hindu és buddhista vallás követői szent helynek tekintenek. Sport, a spanyol kerékpárkörverseny 6. szakasza Alcosebre és Castel között ismét nehéz terepen zajlik. A szakasz számos kihívással lesz teli, ami lehetőséget nyújt a versenyzőknek arra, hogy az összetettben a legjobb helyért küzdjenek. A figyelem ismét a vezető Tadej Pogacsárra szegeződik. Érdekes lesz látni, hogy az 5. szakasz könnyebb napja után Pogacsár úgy dönte, hogy újra támad, vagy ezúttal védekező taktikára helyezi a hangsúlyt.
2: Időjárás.
1: Ma délután többnyire napos idő várható, délnyugati széllel a legmagasabb napi hőmérséklet 29 és 33 fok között lesz. Holnap is többnyire derült időben lesz részünk, időnként előforduló fátyolfelhőkkel. A felettünk lévő sivatagi por miatt meglehetősen szórt lesz a fény. Napközben mérsékelt délnyugati szél fog fújni, a reggeli hőmérséklet 15 és 20, a délutáni hőmérséklet 30 és 35 fok között lesz.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform szerint a Muravidéken, száraz utakon folyamatos a forgalom.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Vinárium Fesztivál nyereményjáték ezen a héten itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 2 perccel vagyunk 5:30 után, az 5 óráig beérkezett válaszokat vesszük ma is figyelembe, ahogy a játék szabályzata azt előírta. Ezúttal a kérdés az volt, hogy melyik helyi látványosságról kapta a nevét a Vinárium Fesztivál. Hát nem volt nagyon nehéz megválaszolni a kérdést, több mint 130 jó válasz érkezett. És szerintem még sokkal több is lett volna, hogyha hosszabb az idő válaszolni rá, de hát déltől 5-ig azért, aki akar játszani, az bőven megtehette, és mondom, nagyon sokan meg is tették, de csak egy lehet a nyertes ezúttal is. Jó, hogy csütörtök van, így ma még tudom mondani, hogy holnap is van még esély velünk játszani. No, de lássuk, hogy ki nyeri a családi belépőt, mert hogy a mai napon ez van kisorsolva. Csiszár Balázsnak gratulálunk sok szeretettel, aki nagyon helyesen írta, hogy a Lendvahegyi Vinárium kilátótoronyról kapta a nevét a Vinárium Fesztivál. Ez teljesen helyes válasz, úgyhogy egyébként mindenki jó választ adott, tehát mondom, hogy nem volt olyan nagy nehéz a feladvány, de Csiszár Balázsnak gratulálunk, akkor még egyszer felvesszük vele majd a kapcsolatot, írni fogunk neki, az ajándékot át tudják venni személyesen itt a titkárságon, vagy pedig postázzuk, hogyha ezt így szeretnék. A reményük tehát egy családi belépő a Vinárium kilátóba. Én nagyon remélem, hogy mindenki, aki nyer, fel tudja használni majd ezt a kis ajándékot, és annyival megtisztelnek bennünket, hogy amikor elhasználják, tehát felhasználják, vagy élnek a lehetőséggel, akkor egy fotót úgy is fognak készíteni, mert mindenki készít, ez most már mindennapi életünk része, küldjenek már nekünk is egyet, jó? És akkor nagyon fogunk neki örülni. Ennyit akkor erről még egyszer, tehát a mai nyertes Csiszár Balázs, gratulálunk szeretettel, és holnap is lehet majd még játszani. Hát a holnapi nappal viszont zárul ez a nyereményjáték, mert csak ezen a héten volt, de bízunk benne, hogy lesz majd jövőre, és maradjunk azonban a mai délutánnál, illetve hát lassan valakinek most már ez kora este, hiszen 5:30 elmúlt. 4 perccel vagyunk 5:30 után, jönnek a zenék, készülünk az esti krónikával, 6 órakor jövünk majd a napi krónikával, a hír összefoglaló műsorral, rögtön utána pedig majd, hiszen csütörtök van, a népzené összeállítás következik. Rádiózzanak velünk továbbra is!

0: Mázli. Egy nap emlékezéssel, művészettel, borral és zenével. A Bissele Mázl, egy kis Mázli fesztivál Sálovciban és Domonkosfán, augusztus 29-én szombaton, immár negyedik alkalommal. 14 órakor emlékünnepség a Sálovci községháza előtti botlatóköveknél. ...18.30-tól a Domonkosfai Tájházban kiállítás megnyitó és magyar borkóstoló. Majd 20 órától két koncert egy estén. Színpadon a lendületes bécsi Baba Yaga, majd a világhírű magyar cimbali band.
1: Nincsen semmi igényem, csak napsüssön rám, azt kérem, ragyogjanak a csillagok, mert én ilyen vagyok.
0: A belépés ingyenes. Augusztus 29-én irány Sálovci és Domonkosfa. Egy kis Mázli, rengeteg

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Köszöntöm Esti Krónikánk minden hallgatóját. A nap legfontosabb híre, hogy 85 éves korában egy hágai börtönben elhunyt Ratko Mladic, boszniai háborús bűnös.
2: Janez Jense miniszterelnök véleménye szerint a külpolitikát a kormányvezetés, azaz ország hivatalos állásfoglalása.
1: A kormány nem támogatja az ellenzék által javasolt két törvény módosításra irányuló javaslatot.
2: Moszkva szerint az angolok és a franciák a rakétatechnológiák Ukrajnának való szállításával a tűzzel játszanak.
1: Történelmi jóvátétel a grönlandi nőknek, Dánia kártérítést fizet nekik. Ezek lesznek főbb híreink, most következzenek a részletek.

0: Szlovéniai vonatkozású híreink közül elsőként emeljük ki, hogy a szlovén diplomaták éves konferenciáján Janez Janša miniszterelnök beszédében kijelentette, a külpolitikát a kormány vezeti, és az a hivatalos politikai állásfoglalás.
1: A Krány melletti Bőrdon folyó kétnapos találkozón a miniszterelnök azt is bejelentette, hogy olyan külpolitikát fognak vezetni, amely mindig Szlovénia érdekeit helyezi előtérbe. Janša mellett Tone Kaiser külügyminiszter is felszólalt, valamint tárgyalt a kétnapos konferencián összegyűlt diplomatákkal. Kaiser külügyminiszter hivatalba lépése óta most először rendez diplomáciai találkozót. Holnap a találkozó második napján Natasa Pirc-Muszár államfő, valamint az idei díszvendég Orbán Anita új magyar külügyminiszter is beszédet mond.
0: A kormány nem támogatja a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló törvény módosítására irányuló javaslatot, amelyben az ellenzék évi két népszavazási napot javasol. Úgy értékeli, hogy a népszavazás kiírásának határidejére vonatkozó jelenlegi jogi keret megfelelő, és bizonyos feltételek mellett már most is lehetővé teszi több népszavazás kiírását egy napra.
1: A Svoboda, a Levica és az SD parlamenti képviselőcsoportok két állandó népszavazási napot javasolnak, amelyek az áprilisi és az októberi hónap második vasárnapján lennének. Úgy vélik, hogy ez csökkenteni a pénzügyi költségeket és növelni a választók részvételét a népszavazásokon. A javasolt megoldások kezdeményezése a Glas Ljudstva kezdeményezéstől származik. A mai ülésen elfogadott véleményében a kormány arra figyelmeztet, hogy a két népszavazási nap bevezetése aránytalanul meghosszabbíthatná a jogalkotási eljárásokat és a törvények végrehajtásának határidejét.
0: Stran Stevanović, az országgyűlés elnöke ma fogadta Nenad Stevandicsot, a boszniai szerb köztársaság parlamentjének elnökét. A látogatás informális találkozó volt.
1: A két elől járó a regionális kapcsolatokról és a Daytoni megállapodás tiszteletben tartásáról beszélgettek. A bosnyák parlament elnöke a jubjanai találkozó után kijelentette, a Daytoni megállapodás tiszteletben tartásáról beszéltünk, amely magában foglalja azt is, hogy Bosznia-Hercegovinában mindenki egyenlő, hogy egyetlen nép ellen sem hozhatnak döntéseket, és hogy minden a népek és entitások beleegyezésén alapul. A látogatás némi felháborodást keltett Szlovéniában, részben a vendég ellentmondásos múltja miatt, amint arról a szlovén média és néhány bosznia-hercegovinai online portál is beszámolt. Stevandicsot, aki Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság volt elnökének közeli politikai szövetségese. A boszniai bíróság tavaly vizsgálta az alkotmányos rend megsértésének gyanújával, neve számos háborús bűnökkel kapcsolatos perben is felmerült Bosznia-Hercegovinában, írta az N1 hírportál.
0: A Moraszombati Közlekedésrendészeti Kirendeltség munkatársai a minap Dolinszkó pihenőhelyen magyar rendszámú járművekből álló csoportot állított meg.
1: Az ellenőrzés során megállapították, hogy a pótkocsiban 3 nem megfelelően biztosított és rögzített teherautó volt, a rakomány túl magas volt. A sofőr nem rendelkezett a rendkívüli szállításhoz szükséges engedéllyel, a szállító pótkocsinak pedig mind a 6 gumiabroncsa kopott és sérült volt. A rendőrök a sofőrnek megtiltották a további vezetést, a járművet pedig kivonták a forgalomból. A sofőrt 1520 euró, a szállítóautó tulajdonosát pedig 6000 euró pénzbírsággal sújtották.
0: Ennyit itthonról. Külföldi hírösszefoglalónk első híre, szerb médiai jelentés szerint 85 éves korában egy hágai börtönben elhunyt Ratko Mladić, a boszniai szerb köztársaság hadseregének háborús parancsnoka.
1: Mladić életfogytiglani börtönbüntetését töltötte az 1992 és 95 közötti boszniai háborúban elkövetett háborús bűncselekmények és népirtás miatt. Mladić parancsnokság alatt a hadsereg számos háborús bűncselekményt követett el. A boszniai háború központi eseményei, amelyekért Mladićot a hágai volt Jugoszláviával foglalkozó Nemzetközi Büntetőbíróság 2007. november 22-én személyes és parancsnoki felelősségre vonta, és életfogytiglani börtönbüntetése ítélte, a következők voltak. A Szarajevo ostroma 1992. májusától 1995. augusztusáig, amelyben több mint 12 000 civil halt meg, valamint a szerb határon fekvő Srebrenica elfoglalása és népirtása, amelyben a boszniai szerb erők több mint 8 000 bosnyákot öltek meg.
0: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője ma közölte, hogy Oroszország akár brit katonai célpontokat is megtámadhat Ukrajnán belül és azon kívül is.
1: A fenyegetést azokra az ukrán támadásokra válaszul helyezték kilátásba, amelyek során brit rakétákat használnak Oroszország ellen. Zaharova szerint Moszkva többször is jelezte, hogy mit tartogat a tarsójában. Hozzátette, hogy Nagy-Britannia és Franciaország is a tűzzel játszik, amikor rakétatechnológiát szállít Ukrajnának. A mostani orosz bejelentés közvetlen előzménye, hogy a brit miniszterelnöki hivatal a napokban közölte, engedélyezték az NVIDIA Európai Védelmi Vállalatnak, hogy a Scalp rakéták brit gyártású alkatrészére vonatkozó minősített információkat átadja.
0: Évtizedes botrányt elismerve több ezer nőnek járhat pénzbeli kártérítés, miután Dánia történelmi jóvátétel szavazott meg a grönlandi nőknek.
1: A dán parlament ma ugyanis elfogadta a fogamzásgátlásra kényszerített grönlandi nők kártérítéséről szóló határozatát. A döntés értelmében minden 1991 között erővel fogamzásgátlásra kényszerített grönlandi nőt megillett a 40 000 eurós kárpótlás. A határozat mintegy 4500 őslakos nőt érint, akiknek az orvosokat tudtuk nélkül helyeztek fel fogamzásgátló eszközt azzal a céllal, hogy korlátok közé szorítsák a Dániához tartozó sziget lakosságának növekedését. A program nyomán több nő örök életére terméketlenné vált. Az északi sarkvidéki, ma már autonóm sziget egészségügye egészen 1992-ig Koppenhága hatáskörébe tartozott.
0: Mezőgazdasági gép okozhatta a hatalmas belgiumi erdőtüzet.
1: A Lézsi ügyészség vizsgálata szerint egy mezőgazdasági gép okozhatta a közelmúltban tomboló 3000 hektárnyi természetvédelmi területet elpusztító belgiumi erdőtüzet. A Le Soir című belga napilap mai beszámolója szerint a dél-belgiumi Vallon régió illetékes hatósága és a természetvédelemért felelős belga minisztérium egy helyi mezőgazdasági vállalattal szerződött az erdőtűz által érintett természetvédelmi övezetben található lábfüves terület lekaszálására a biodiverzitás helyreállítása érdekében. A munkát végző vállalat illetékese megerősítette, hogy a lábfüvet a nedves tavaszi időszak miatt általában nyár végén kaszálják. Mint elmondta, a fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy akár kövekkel is érintkezhetnek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. A nyomozás egyik kulcskérdése, hogy a tűz miért parázslott közel 5 órán át, mielőtt lángra lobbant volna.
0: Már 162 halottja van a nepáli villámárvíznek, és mintegy 1500 embert keresnek.
1: A nepáli gleccseromlás következtében keletkezett sárlavina és villámárvíz hatalmas pusztítást végzett. Az eltűntek között nagyon sok a turista és zarándok, miután a katasztrófa sújtott a terület a világ egyik népszerű túra és zarándok helye. Sokan a Tibetben található Kailász-hegyhez és a Mansarovártóhoz tartottak, amelyeket a hindu és buddhista vallás követői szent helynek tekintenek. A szakértők szerint a katasztrófát egy gleccserből leszakadó hatalmas jég és kőtömeg idézhette elő. A törmelék a folyóba zuhant, majd olyan villámárvizet okozott, amely falvakat, hidakat, utakat és vízerőműveket sodort el. A helyszínen készült felvételeken autók, házak és teljes folyóparti településrészek tűnnek el a hömpögő sár és víztömegben. A túlélők beszámolója szerint minden rendkívül gyorsan történt, a víz és az iszap percek alatt zúdult végig a völgyön.
2: Sport.
0: A szlovén kosárlabda válogatott a jövő évi katari világbajnokság selejtező második részeinek első mérkőzését ma este 8:30-kor játssza a párizsi Bercy arénában. A szlovén csapat, amely Luka Doncic és számos más fontos kosárlabdázó nélkül lép a pályára, nehéz feladattal néz szembe. A spanyol kerékpár körverseny 6. szakasza Alcosebre és Castrel között ismét nehéz terepen zajlik. A szakasz számos kihívással lesz teli, ami lehetőséget nyújt a versenyzőknek arra, hogy az összetettben a legjobb helyért küzdjenek. A figyelem ismét a vezető Tadej Pogacsára szegeződik. Érdemes lesz látni, hogy az 5. szakasz könnyebb napja után Pogacsár úgy dönte, hogy újra támad, vagy ezúttal a védekező taktikára helyezi a hangsúlyt. A Barcelona labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződteti Dominik Livakovicsot. A világbajnoki ezüst és bronzérmes horvát válogatott kapus korábban már játszott Spanyolországban, de akkor kölcsönjátékosként nem az élvonalban szerepelt. A Fenerbahcsétól szerződtetett futballistáért sajtóhírek szerint 2 millió eurót fizettek a katalánok. Livakovics második kapusnak érkezik. A 79-es válogatott Livakovics 2018-ban világbajnoki ezüst, 2022-ben pedig bronzérmes volt Horvátországgal.
1: Időjárás. Ma többnyire napos időben volt részünk, holnap is többnyire derült időben lesz, időnként előforduló fátyol felhőkkel. A felettünk lévő sivatagi por miatt meglehetősen szórt lesz a fény. Napközben mérsékelt délnyugati szél fog fújni. A reggeli hőmérséklet 15 és 20 fok között, a tenger melléken 22 fok körül alakul, a legmagasabb napi hőmérséklet pedig 30 és 35 fok közé emelkedhet.
2: Közlekedési hírek.
1: Az útinform szerint a Muravidéken száraz utakon folyamatos a forgalom. Egy órával ezelőtt közlekedési baleset miatt lezárták a tengermelléki autópályát Unec és Raubarkomanda között Koper felé, ami nem kis forgalmi torlódást okozott. A személygépkocsik számára kerülőút lehetséges Logatecen és Rázdörton keresztül. Az elsődleges információk szerint egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött. A baleset helyszínére leszálló helikopter miatt a Ljubljana felé vezető utat rövid időre lezárták a Posztojna és az Unec kereszteződés között. Most arra már a Ljubljana felé vezető autópálya járható, de sűrű a forgalom.
0: Tisztelt hallgatóink, csütörtök esti krónikánkat hallották, melyet ma Jobbágy Klára állított össze. A krónika hírolvasója Donner Tímea, hangtechnikusa Torma Róbert voltak. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánva önöknek.
3: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják, melyben a mai alkalommal Madocsától a Sárközig terjedő Közép-Duna mente tájegységeinek népzenéje szól. A felvezetőben a Magyar Banda bölcskei muzsikáját hallgattuk. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész. A Duna hazánk legjelentősebb vízi útja, a népi kultúrában, így a népzenében is fontos szerepet játszott. A Duna mentén sorakozó települések a vízi utak révén szorosabb kapcsolatban voltak egymással, valamint a Dunát követő kereskedelmi utak mellett a népi kultúra intenzívebben formálódott, gyorsabban reagált az újabb divatáramlatokra. Ez a népviseletben, a néptáncban és a népzenében is megmutatkozik. Felvételünkön a hagyományőrzéséről híres Tolna megyei település Madocsa népzenéje szól. A nagyközség a 19. század folyamán intenzív paraszti polgárosodáson ment keresztül. Ez a népi tánczenében a vonószenekar népszerűségét és a verbunkos, csárdás dallamok térhódítását eredményezte, ahogy ezt a dűvő zenekar felvételén is hallottuk.

Dunamente alföldi oldalán találjuk a népművészetéről híres kalocsai szállásokat. Az itt élő római katolikus népességet potáknak nevezik. Sajátos színezetűvé teszi őket a 19. század második felében a paraszti gazdálkodás fellendülése nyomán kibontakozott, máig élő, sajátos stílizálású és motivumkészletű népművészetük. A magyar nyelvterület virágzó tánckultúrájú színfoltja a Kalocsa vidék, melynek muzsikája szól következő felvételeinken.

a megkésett paraszti polgárosodás ezen a vidéken a népművészet késői kivirágzását eredményezte, mely elsöpörte a régi stílus nyomait, és teljesen az új stílus szellemében formálta át e vidék tánckultúráját. Nincs egyetlen táncdialektusunk sem, mely ennyire eleven táncéletű lenne, így a népzene és néptánckutatók a 70-es években még ép és értékes anyagot tudtak gyűjteni. Ezen eredeti népzenei felvételek közül hallgathatunk most néhányat.

A Duna ellentétes oldalán találjuk a Tolnai sár közt. Ez a kis táj az ármentesítés következtében a 19. század második felében robbanásszerű változáson ment át. Az egykori halász-pákász falvak nagyhatárú szántóföldi művelésre berendezkedő településekké váltak. Paraszti lakosság a gyors gazdagodásnak indult, amely a népi kultúrában erőteljesen megnyilvánult. Az intenzív népzenei életre jellemző a népi táncdallamok gazdagsága és a nagy létszámú vonós és pengetős hangszeregyüttesek jelenléte. Felvételeinken a Sárköz északi előterében fekvő Bogyiszló gazdag népzenei hagyományaiból hallgathatunk két összeállítást, a Dobroda és a Góbé zenekarok előadásában.

Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Közép-Dunamente tájegységeinek muzsikája szólt. Végezetül szóljon a Fokos zenekar sárközi muzsikája. Ezzel a felvétellel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető, Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

Kedves hallgatóink, augusztus 27-e van, csütörtök, a népzenei műsort követően már csak annyi a dolgunk, hogy megköszönjük figyelmüket, de egyben invitáljuk is önöket, hogyha szeretnének még rádiózni. Folytatódik tovább a program esti mesével, magyar nótákkal, csárdásokkal és ismétlésekkel. 20 órától a terepjárót, 21 óra után pedig a podgyász legutóbbi részét ismételjük meg. Aztán sok-sok zene szól, holnap pedig a szokott időben 17:30-kor indul ismét a vezetett műsorrész. A kollégák várják majd önöket. Mi búcsúzunk mára, Jobbágy Klára szerkesztette a híreket, Király Boglárka válogatta a zenét, Torma Robert volt a hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető. A felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevében is búcsúzunk. Szép estét, jó pihenést mindenkinek!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: a Budapesti Magyar Rádióval.
1: Móra Ferenc, igazmondó csűr istók. 100 esztendős öreg könyvben olvastam ezt a történetet, amit most el akarok mondani. Apafi Mihály erdélyi fejedelemről szól, akiről azt mondja az írás, hogy nagyon jókedvű ember volt, mikor haragos nem volt. Akkor volt pedig ő kegyelme haragos, ha az ország dolgát kellett intézni. Nehéz nekem a korona, szokta mondogatni. Ha nem hordhatom mindig a fejemen. No, de azért nem maradt gazdátlan a fejedelmi süveg. Ha Apafi Mihály nehezelte, ha bezzeg nem nehezelte a felesége, bor nem issza Anna. Nem volt az országnak olyan dolga, amibe a fejedelem asszony bele nem ártotta volna magát. Ő kezelte az ország pénzét, ő egyezkedett a törökkel, a némettel. Ő mondta meg, melyik követtől mit üzenjen az idegen királyoknak a fejedelem. De még az országgyűlésen is akárhányszor megmosta az erdélyi nemes urak fejét. Haszontalan, dibdább népek vagytok ti, erdélyi urak! Bor, vadászat az egész életetek, a cigány hideglel benneteket a komoly munkától. Zúgtak, morogtak is az urak eleget, hogy így az asszony király, amúgy az asszony király, de hangosan szólni senki sem mert. Egy szegény székely favágó volt az, aki utoljára megmondta az igazságot a fejedelemnek s a fejedelem asszonynak. Úgy esett az, hogy egyszer vadászat közben eltévedt Apafi Mihály a bodolai erdőkben. Mentől tovább keresgélte az utat, annál jobban belekeveredett a rengetegbe, ahogy tévelyeg előre-hátra, egyszer csak fejsze csattogást hall valahol a környéken, a hang után hamarosan oda talált, egy kis termetű székelyember birkózott ott egy korhat bükkfával. Jó napot adjon Isten, te szegény ember! Köszöntött rá a fejedelem. No, ám mire végzed? Fogadj Isten, vadász úr! Felelt rá a favágó. Hát ebből a fával vesződömni, de nagyon életlen a fejszín. No, hát hagyd csak ott, szegény ember, jobb munkát adok én neked. Nagyon elbódoroltam itt a rengetegben, nem tudok belőle kitalálni. Vezess el az útra, adok a fáradtságodért egy Máriás 20-ast. Angyal szól belőled, vadász úr, örvendezett a szegény ember. Hanem akkor szedhetjük ám a lábunkat, mert nem macskaugrás ide a bodolai út. Ahogy mennek, mendegélnek a terebélyes bükkfák hűsében, egyszer csak előhúz a fejedelem a vadásztarisznyájából egy kristálykulacsot, s kortyant belőle egy hosszat. Megkínálta a szegény embert is, aki ugyancsak megnyalogatta száját a finom magyarádi borocska után. Na, ha még ilyet se kóstoltam életemben, hát ugyan vadász úr, hát illendően megkövetem, kiféle ember kigyelmed voltak éppen. Udvari vadász vagyok Apafi fejedelemnél. Tudom, tudom, már mindjárt kiláttam az ábrázatodból, hogy valami olyasféle az úr. Aztán legalább meg van elégedve a szolgálatával. Hát én csak megvolnék, mondja a fejedelem. És azt hiszem, a fejedelem is meg van elégedve az enyémmel. Ha nem olyan rossz ember ám az, mint ahogy mondják. Tette hozzá mosolyogva. Dehogy rossz, dehogy, bizonyította a szegény ember. Nem teremtett annál jobb szívű urat az Isten, csak az a sárkány felesége ne volna. Micsoda? A fejedelem asszonyról beszélsz? Üledezett Apafi. Hát de arról ám, hát arról a mindenlében kanárról. Hát ő hordja a koronát a Jámborjó ura helyett. Hát illik az. Hát való az ilyen munkaasszony személynek. Attól az áldott fejedelemtől úgy élnénk, mint hal a vízben, ha a fejedelem asszony nem sanyargatna bennünket a nagy adókkal. De hiszen majd megmutatnám én ki az úr a háznál, csak én volnék a fejedelem. Közben kiértek a bodolai útra, oda is látszott már a bodolai várkarcsú tornya. No, nem most már hazatalálok. Búcsúzott Apafi. Köszönöm a szívességedet, szegény ember. Mi is a becsületes neved, hogy megemlegethesselek róla? Csűristóknak hívnak, mondta a favágó. Itt lakom az erdő szélen. Nézzen be az úr hozzám, ha erre jár még valamikor, majd elbeszélgetünk. Mikor hazaért a fejedelem, nagyon rossz kedvben találta a feleségét. Adóért jöttek a török követek, ezért csattogott-pattogott Anna asszony. Sose láttam ilyen uralkodót, mint te vagy. Még a csizmád is elviszik a törökök, el is vitte volna régen, ha én tőlem nem tartana. Csend legyen, asszony! Ütött az asztalra a papi. Mától fogva a te nevet hallgass! Én vagyok az úr a háznál, ahogy Csűristók mondta. Fejedelem asszony elnevette magát. Hát ez a Csűristók, hát miféle Isten teremtése megint? Favágó itt az erdő szélen. Az csak az okos ember, igaz ember. Másnap reggel már küldte érte Anna királyné az udvari hajdúkat. Se eleven, se holt nem volt szegény jámbor, mikor bevitték a királyné elé a nagy oszlopos szobába. Na, Csűristók, kiáltott rá a fejedelem asszony. Hát te vagy ez a híres okos ember, igaz ember? Aztán mit mondtál te én rólam tegnap a bodolai erdőben? Mondtam, amit mondtam, nyögött a székely. Utóvégre igazmondás, nem emberszólás. Hát az igazság lesz, ha én most azt mondom a hajduknak, hogy kenegessenek meg magyarófa pálcával? Jaj, királyné, vakarta tarkóját Csűristók. Neked igazságod lesz, de nekem is igazságom lesz, ha elagyabugyálom azt a nagy, mihaszna vadászt, aki úgy beárult előtted. Olyan ügyefogyott ábrázata volt neki, mintha háromig se tudna olvasni. Erre lépett ki a papi Mihály, a nagy szárnyas ablak bíbor függönye mögül. A fejedelem asszony kacagva fordult hozzá. Na, fejedelem uram, nekünk ugyan megadták. Mégiscsak okos ember, igaz ember ez a Csűristók. Meg is tesszük udvari favágónak. Meg is tették, és igazmondó Csűristók halálig híven szolgálta fejedelmét s fejedelem asszonyát.
0: Itt a vége, most jövél le! Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
3: A hét magyar nótája.

egy asszony volt.

majd meghalok én. Aki vétet megbűnhődik, azt mondja az írás. Nem segít itt se a mámor, sem pedig a sírás. Ezt az elvont

csókot, kaptam csókot, szállt.

érzem, hogy én azt a barna asszony szeretem. Csak a prímás egyedül, aki nékem hegedül, csak az tudja hegedül. Jajajajaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna asszony szeretem. Csak a prímás egyedül, aki nékem hegedül, csak az tudja hegedül.

Icipici kis galamba, mély édes párom, gyere ide akarom, vagy jöjj ide hát, a csókodat régeségem várva várom, add ide az icipici szár. Járjunk egy vígra magast, adj egy csókodat!

csodát régeségem várva már. Add ide az icipici szart, járjunk együtt, míg ropogok, ropogok. Adj egy csókot, cuppanok, cuppanok. Húzd rá, vannan, lesanád, amarod, így még sosem volt. Hey, icipici kis galambom, édes pár, gyere ide, akarod, vagy jöjj ide hát. Add csókot az régeségem.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. Terepjáró. A Uravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a csütörtöki terepjáró hallgatóit. A NAFTA tegnap 5-0-ra nyert a Csrensovci otthonában a Pivovarna Unión kupasorozat első mérkőzésén. Göncz Edit beszámolója.
2: A lendvai első ligás csapat vezetőedzője a cserejátékosoknak és a fiatal tehetségeknek adott lehetőséget arra, hogy bizonyítsanak. A mezőny fölény már az első percektől megvolt, de az első gólra mégis a 20. percig kellett várni, amikor Sion talált be. Azt követően beindult a gólgyártás. 4 perc elteltével Olasun Kanmi győzte le a vendéglátó kapusát, majd a szünet után a kanadai Sion duplázott. Tibor Gorenc Stankovics pedig a 80. percben egy szöglet után beállította a végeredményt. Előtte a 61. percben párra léptek Marosa Zorica és Kambics. Feljegyezhettünk még néhány remek gólszerzőség lehetőséget, illetve azok kihagyását és egy kapufát is. Stankovics, aki a tegnapi kupamérkőzésen csapatkapitány szerepkörben volt, a következőket hangoztatta.
3: Azon 11 kezdte a mérkőzést, amely nem igazán ismeri egymás rezdülését, mozgását a pályán. Több új játékossal léptünk fel, egy új játékrendszerben, amit a szakmai stáb bevezetett. A gyakorlati oldalát nézve a játékosoknak sikerült gyorsítani az egység kialakulását. Ennek köszönhetően szép helyzeteket dolgoztunk ki, azonban a realizáció elakadt. De elindult, és ha ilyen hozzáállással tudjuk folytatni, akkor sikeresek lehetünk.
2: A NAFTA felnőtt csapatában 2 U19-es játékos is pályán volt. Marcos Törbád mellett Matic Habjanic is jó fényben mutatkozott be. Ez utóbbi ezt nyilatkozta.
3: Minden mérkőzésen a győzelemért kell harcolni, és a játékosnak a tőle lehető legtöbbet kell nyújtania, hogy a csapatért vagy a cél eléréséért a maximumot hozza ki magából. A fiatal játékosok beépítése a felnőtt csapatba remek lehetőség a fejlődésre, a rutinszerzésre, főleg ha első ligás. Minden mérkőzés külön történet. Saját lehetőségeink szerint kell játszani és minél messzebbre eljutni.
2: Mondotta a 18 éves játékos, aki gyorsaságával és döntéshozataival is elnyerte e sorok írójának tetszését. Az NK Osijektől érkezett Andrej Micsics szerint jól indították a mérkőzést, nem volt szándékuk átengedni a kezdeményezést a vendéglátónak. A NAFTA első ligás. A csapatot a győzelem elérése hajtja, és győzni akarással kell kiállni a kezdő sípszó előtt. Így szerepeltünk a meccs végéig, mondotta. Keresztes Noel hosszú kihagyás után tért vissza.
4: Nagyon vártam erre a pillanatra, igazából 5,5 hónapot hagytam ki, nagyon nehéz volt lelkileg is, de hál' Istennek most már csapattal vagyok 1,5 hete, úgyhogy remélem, hogy minél hamarabb 100%-os lesz.
2: Tegnap nem csak a NAFTA nyert, fölényes győzelmet szerzett a Hotiza és az Odránci is. Előbbi a Dobronakot verte, 8-1 arányban, utóbbi a Polona ellen hozta a kötelezőt 6-1-es győzelemmel. A Turnisce kedden 4-0-ra nyert és kiejtette az Olimpia Hosszúfalut. Ma további 2 kupa mérkőzést rendez a Lendva Körzeti Szövetség, Graničar Csente és Malibu Gaka Bistrica 17 órakor.
1: Az 54. Lendvai Nemzetközi Művésztelepen több új arccal találkozhatunk Szlovéniából és Magyarországról. Kotormán Ábel, Kovács Zoltán és Tejka Pezdirc fiatal szobrászokkal Botka Ágnes beszélgetett, ebből hallhatnak részletet a mai terepjáróban.
5: Az itteni művésztelepen most a figurális szobrászati irány az, amit hoztam. Az a tervem, hogy egy korábbi meglévő elkezdett szobromot, ami ez alapján a kicsi moduláris, figurális kísérleteim alapján született, azt befejezem, illetve szintén ezeket a kicsi, picikebb vázlatokat szeretném így esténként a pihenő időmben, a szabad időmben ilyen játékként csinálgatni, és akkor tulajdonképpen ezeket szeretném kijönteni és vinni tovább. Tehát léptéket váltani most nem annyira sikerült, tehát szerettem volna egy nagyobb szobrot csinálni, egy ilyen közepes méretű szobrot, de az most nem jön össze, időben nem úgy jött össze, ahogy terveztem a dolog, de szerencsére van a Tarsolyban olyan munka, amit elő tudtam hozni, és amit nagyon szívesen, szeretettel fogok itt csinálni.
1: Nyilatkozta Kotorman Ábel, aki Budapestről érkezett. A szobrász 2017-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem doktori képzésében vesz részt. Mellette Kovács Zoltán alkot, aki egy évvel később diplomázott, ugyancsak a Budapesti Művészeti Egyetemen. Ezúttal is a geometrikus absztrakció lehetőségeivel kísérletezik.
4: Lent van most igazából, ami számomra egy kísérleti, ha bár mondjuk már a szobrászatban régebb óta van, az, hogy nekem van egy sorozatom, ami itt látható, ez a maradék, amit említettem, hogy a szerkesztési folyamatok, és ami újdonság számomra az, hogy 3D nyomtatott tárgyakat készítettem elő, viaszoltam le, kezeltem le, és igazából ennek lesz a direkt formaveszejtéses öntése, ami nem egy ilyen, úgymond egy új keletű dolog, nem a hagyományos viaszveszejtéses, hanem ez egy számítógép által tervezett forma, gép által leképzett testmodellként történő öntése. Úgymond mondhatom azt, hogy a kézi munka nincsen benne, de közben benne van, mert maga a végeredmény az, hogy mondjuk 3-2 napig csiszolgattam, egy napig viaszolgattam, és így közben van egy ilyen dolog, hogy ezt a formát, amit én kitaláltam, az a lehető legközelebb álljon az a digitális modellhez, amit én kitaláltam, vagy megterveztem. Ezt öntjük le majd bronzba igazából. Ugye ez lesz az egyik, illetve majd még szeretnék most balzafából összerakni egy-két kis apró vázlatot, ami még majd ilyen kísérleti szinten lesz leöntve.
1: Tejka Pezdirc 2011-ben diplomázott a Ljubljanai Képzőművészeti Egyetemen. Különböző anyagokkal dolgozik, de a kő az állandó. A Božidar Jakac galéria lapidáriumában felállított kiállítása jelentős visszhangra talált.
6: Linda van, mi ko sem se vozila sem, sem seveda prepoznala to neko podobnost, jaz izhajam iz Bele krajine, tako da pokrajina se odpre na podoben način, kot se odpre, ko pridem proti moji vasi.
1: Mivel Bela krajinából származom, és amikor Lendva felé utaztam, akkor azt tapasztaltam, hogy a táj hasonlóképpen nyílik meg előttem, mint amikor a saját falum felé közeledek. Annak ellenére, hogy egy már kidolgozott modellel érkeztem ide, mert a bronzöntés nagyon sok lépésből tevődik össze, és szükség van előmunkára is, úgy döntöttem, hogy itt szép lassan dolgozom majd, míg nem eljutok a kiöntött formáig. Az itteni teret szeretném megélni, amelyik nap-nap után tágul, szélesedik, azzal párhuzamosan, ahogyan Lendvát és környékét lassan befogadom. A város megismerésén túl ez akkor is működik, amikor egyedül dolgozom, vagy amikor az emberekkel társalgok. Ennek a régi iskolának a hangulata kiváló, nagyon erős az ihlető ereje. A bronzöntvényen túl az érdekel, hogy ezt a darabot miként tudnám majd egy másik anyaggal kompozícióba rendezni. Tehát, hogy ez nem egy posztamense állított szobor lenne, hanem tárgy, amit egy performatív folyamatba helyeznék.
6: Kip na podstavku, ampak da je to kos, ki ga mogoče lahko uporabim v performativnem procesu.
1: A szobrászokkal készült beszélgetésből töredéket hallottak, amelynek a folytatását az ősszel hallgathatják meg a szeptember 15-e után heti kétszer jelentkező Horizont című kulturális műsorban.
7: Ingyenes, egésznapos nyári cselgáncstábort rendez ezen a héten a Lendvai Judo Klub. A tábor negyedik napján Szabó Rudolf látogatott el a résztvevőkhöz.
3: Péntekig zajlik az idei egésznapos nyári cselgáncs tábor. A negyedik nap ismét másfél órás edzéssel kezdődött a Lendvai Judo Klub küzdőtermében. Ezt követően a Lendvai Termál Resortban folytatódott a program. A gyerekeket ebéd és fürdőzés várta, majd újabb edzés következett. Aleš Nedelko edző szerint a tábor elsősorban a fizikai felkészülést és a közösségépítést szolgálja.
8: Prejšnji teden smo imeli tábor, ki je potekal 4 ure na dan, je bil 2 uri treninga, 2 uri kopanja.
9: A múlt héten egy olyan tábort tartottunk, amely naponta 4 órán át zajlott. 2 óra edzésből és 2 óra fürdőzésből állt. Ezen a héten viszont már egész napos tábor szervezünk. Lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, hogy egész nap velünk legyenek, és így a judóval kapcsolatos programok mellett egymással és az edzőkkel is több időt töltsenek. Naponta több mint 20 gyermek vesz részt a tábor, különböző időpontokban csatlakozva a programokhoz. Elsősorban a mozgékonyságot és az állóképességet fejlesztő gyakorlatokat végzünk, vagyis az új szezonra való felkészülés alapjait fektetjük le. Emellett fontos a közösségépítés is. Szeretnénk, ha a gyerekek jobban megismernének minket, az edzőket, és egymással is kapcsolatot alakítanának ki, nem csak a judó edzéseken keresztül. Ahogy a vállalatoknál is szerveznek csapatépítő programokat, nálunk is ennek egyfajta változata valósul meg.
3: A folytatásban a 12 éves Brina mesél arról, hogyan érzi magát a táborban, és milyen új gyakorlatokat tanultak. Mint mondja, a tábor valamivel megterhelőbb, mint a hétköznapi edzések, hiszen itt naponta kétszer is edzenek.
10: Moje ime je Brina, sem stara 12 let, treneram judo že za 7 let.
11: A nevem Brina, 12 éves vagyok, és már 7 éve judózom. Hetente 5-ször edzünk, szombatonként pedig versenyünk is van. Nagyon jól érzem magam a táborban. Persze egy kicsit fáj is minden, de ennek így kell lennie. Minden nap tanulunk valami újat, úgyhogy nagyon jó itt. Sokféle a hajlékonyságot fejlesztő gyakorlatot végzünk. A tábor egy kicsit más, mint a hétköznapi edzések, hiszen ott naponta csak egyszer edzünk, itt viszont kétszer. Ezt is ki lehet bírni, úgyhogy rendben van. Nagyon jó itt egy kicsit új élmény is, és remélem jövőre is lesz ilyen tábor.
3: A tábor egyik különlegessége, hogy a gyerekek a küzdőteremben tölthetik az éjszakát. Ezzel viszont nem igazán éltek eddig a fiatalok. A szintén 12 éves Bencét is megkérdeztük, milyen számára a tábor.
12: Hát jó, érdekös.
3: Először vagy ebben a táborban, vagy tavaly is meg
12: volt? Nem, már tavaly is voltam.
3: Ugye idén különlegessége, hogy egész napos táborról beszélünk. Neked hogy tetszik, hogy egész nap itt tudsz lenni a többiekkel?
12: Jó. Jó.
3: Fárasztó?
12: Fárasztó. Mikor hazamegyek, akkor fáj mindenem. De másképp még jó.
3: Mikor edzel inkább délelőtt, vagy a délutáni edzés, ami jobban?
12: Délután.
3: Délután?
12: Délután.
3: Miért?
12: Mert akkor felbírsz ennyi normálisan, még akkor megbírsz valamit gyorsan csinálni, akkor meg mehetsz cselgáncsra.
3: És közben ugye mentek fürödni is.
12: Igen.
3: Az, hogy tetszik, illetve mennyire segít akkor, hogy kicsit pihenni is úgy tudsz, úgymond?
12: Hát én másképp nem fürödök, hát napozok.
3: Igen.
12: De másképp még ott jó.
3: Tehát ott is akkor inkább ott játszottok, ugye a többiekkel.
12: Igen, igen.
3: És milyenek az edzők, hogy az edzőkkel elégedett, milyen gyakorlatokat mutatnak be, hogy tetszik?
12: Jó.
3: Jók az edzők.
12: Furcsa, de jó.
3: Hallottuk a lehetőség itt aludni is, azzal viszont igen, egyelőre mi nem éltetek vagy?
12: Hát én nem alszok itten.
3: Igen.
12: Én inkább hazamegyek, de nem tudom, hogy sokan itten alusznak.
3: De még van lehetőség péntekig, tehát.
12: Igen.
3: Az első egésznapos cselgáncs tábor péntekig tart Lendván. A fiatalok számára pedig ezzel véget ér a nyári felkészülés egyik utolsó állomása. Az új szezon szeptember 1-én kezdődik.
1: Kedves hallgatóink, a csütörtöki terepjáróban Göncz Edit, Botka Ágnes és Szabó Rudolf összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
13: Igen.
14: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
15: A Muravidéki Magyar Rádióban.

Aint. Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: Podgyász. Úti célok turista szemmel. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai utazásunk során Észak-Magyarország egyik legkedveltebb városába, Egerbe látogatunk. Egy olyan településre, amelyet sokan a hősies várvédelemről, a barokk belvárosról és természetesen a híres egri bikavérről ismernek. Eger azonban ennél jóval többet kínál, hangulatos tereket, különleges törökkori emlékeket, gyógyfürdőket és olyan történeteket, amelyek évszázadok óta hozzátartoznak a város életéhez. Mai utitársam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek ismét a podgyászban.
2: Szia Inesz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ha Eger neve szóba kerül, akkor elsőként talán az egri vár és az 1552-es várvédelemre gondolunk. Miért vált ez a történet a magyar történelem egyik legismertebb fejezetévé?
2: Talán azért, mert az egri vár története nem csak egy katonai győzelemről szól, hanem a kitartásról, az összefogásról és arról, hogy egy kisebb közösség hogyan tud szembeszállni egy hatalmas túlerővel. 1552-ben az Oszmán Birodalom hatalmas sereggel indult Eger ellen, amely akkor a Magyar Királyság egyik legfontosabb végvára volt. A várat Dobó István kapitány vezetésével mindössze néhány ezer magyar védő próbálta megvédeni a sokszoros túlerővel szemben. A várvédők több héten keresztül tartották magukat, és végül sikerült visszaverniük a török támadást. Ez ugye azért is különleges jelentőségű, mert abban az időszakban a török hadsereg sorra foglalt el a magyar várakat, így Eger sikere hatalmas lelki erőt adott az országnak. Az ostrom történetét még ismertebbé tette Gárdonyi Géza is, akinek az Egri csillagok című regénye generációk számára tette átélhetővé ezt a korszakot. Bár a regény természetesen irodalmi mű, a benne megjelenő történelmi háttérnek köszönhetően nagyon sokan ezen keresztül ismerték meg Dobó István és az egri vár történetét.
1: Mennyire él ma is ez az örökség a városban?
2: Azt mondanám, hogy nagyon is erősen. Ugyanis Egerben szinte mindenhol találkozunk azzal az érzéssel, hogy ez egy történelmi város, amely büszkén őrzi a múltját. A vár ma is a város egyik legfontosabb látnivalója, ahol kiállítások, történelmi bemutatók és hagyományőrző programok segítségével ismerhetjük meg az ostrom és a végvári élet világát. A látogatók bejárhatják a várudvart, megismerhetik a kazamatákat, a vár történetét bemutató kiállításokat és olyan helyekre is eljuthatnak, amelyek közelebb hozzák az 1552-es eseményeket. Különleges élmény lehet például a várfalakon sétálni, ahol ma már nem ellenséges seregeket, hanem a gyönyörű egri panorámát láthatjuk. Egyébként Dobó István emlékezete is szoros része a város identitásának, ugyanis a Dobó téren álló szobra ma is a város egyik legismertebb jelképe, és emlékeztet arra az összefogásra, amely az egri várvédőket jellemezte.
1: Ha valaki először érkezik Egerben, hol érdemes elkezdeni a városnézést, mit ajánlasz?
2: Éppen az előbb említett dobóteret ajánlanám, mert innen nagyon jól érezhető az a különleges hangulat, vagy itt nagyon jól érezhető az a különleges hangulat, ami miatt sokan beleszeretnek ebbe a városba. Nagyon jó Egerben az egyébként, hogy a történelmi belvárosa gyalogosan is nagyon könnyen bejárható, úgyhogy egy kellemes séta során szinte minden fontos látnivalót elérhetünk. Egyébként a dobóteret barokk épületek, hangulatos utcák, teraszok és templomtornyok veszik körül. Innen pár perc alatt elérhetjük a már említett egri várat, de érdemes egy kicsit elveszni a környékbeli kisebb utcákban is, mert rengeteg szépen felújított épületet és rejtett részletet találhatunk. Az a jó a belvárosban, hogy több korszaknak az emléke is megférnek egymás mellett. Ezt úgy képzeljük el, hogy mondjuk az egyik pillanatban még a középkori várat nézzük, vagy annak a történetét idézzük fel, néhány perc múlva pedig már a pompás barokk épületek között sétálhatunk.
1: Említetted a dobóteret, amely hát, ha mondhatjuk így, a város igazi központja. Mit találhatunk ezen a téren, illetve mitől olyan különleges, mit mondanál?
2: A dobótér valójában Eger egyik legfontosabb találkozási pontja, és talán az egyik legismertebb városi tér Magyarországon. A tér közepén álló Dobó István szobor természetesen az egri várvédők emlékét idézi, és az 1552-es ostromhoz kapcsolódik, ami ha Egert említjük, akkor mindig elő fog jönni ez az évszám, azért is mondtam már elebbe az adásba többször is. De visszatérve, a tér egy látványos épülete, még a Minorita templom is, ami a magyar barokk építészet egyik kiemelkedő alkotása. Különlegessége nem csak a gyönyörű homlokzatában rejlik, hanem abban is, hogy az egyik legszebb barokk templom között tartjuk számon. Egyébként a templom az a 18. században épült, és ma is meghatározó része Eger városképének. A tér hangulatához nagyon sokat hozzáadnak a teraszok, a szökők, út, és az is, hogy mindig van itt élet. Nyáron különösen kellemes a hely, hiszen megtelik élettel, emberek beszélgetnek, zene szó hallatszik, és a háttérben pedig ott magasodik az egri vár.
1: És ha tovább haladnánk, illetve tennénk egy kellemes sétát, akkor merre induljunk a dobótérről?
2: Én azt ajánlanám, hogy mindenképpen keressük fel az érseki palotát, hiszen Eger évszázadokon keresztül jelentős egyházi központ volt. A palota nem csak kívül látványos, hanem kiállításai révén bepillantást enged az egri érsekség történetébe is. Innen érdemes tovább indulni a Líceum felé, amely Eger egyik legismertebb épülete. A 18. században eredetileg egyetemnek szánták, és hatalmas jelentősége volt abban, hogy Eger a tudomány és a művelődés egyik központjává váljon. Az épületben található az érseki főegyházmegyei könyvtár is, amely több tízezer érdekes kötettel rendelkezik. A séta következő állomása lehet a bazilika, amely Magyarország egyik legnagyobb, illetve a második legnagyobb temploma. Ugye ennek az épületnek már a méretei is lenyűgözők, de érdekes történetek is kapcsolódnak hozzá, illetve az innen nyíló városi panoráma miatt is érdekes meglátogatni. És az a jó ebben az egészben, hogy elég kicsik a távolságok, úgyhogy nagyon gyorsan kaphatjuk, vagy elérhetjük az újabb és újabb látnivalókat és élményeket.
1: Egerben járva több olyan emlékkel is találkozunk, amely a török időket idézi. Talán a legismertebb ezek közül a minaret. Mit érdemes tudni róla?
2: Igen, az egri minaret valóban a város egyik legkülönlegesebb jelképe, hiszen kevés olyan törökkori emlék maradt fenn Magyarországon, amely ennyire látványosan idézi fel az oszmán korszakot. A minaret a 17. század elején épült, amikor Eger a török hódoltság része volt, és eredetileg egy dzsámi, vagyis egy török mecset is tartozott hozzá, vagy inkább ez volt annak a tartozéka. A városban egykor több mecset is működött, ugye, de ez a torony az, ami fennmaradt a legépebb állapotban. A minaret már messziről feltűnik, ugye ez egy karcsú, vöröses homokkőből épült torony, ami 40 méter magas, és 98 keskeny csigalépcső vezet fel a tetejére. A lépcsőzés az nem feltétlenül egyszerű, hiszen a belső tér nagyon szűk, de aki vállalkozik rá, annak egy igazán különleges élményben lesz része. Szóval aki egyébként klausztrofóbiás és tériszonyos, annak nem biztos, hogy ez lesz a legjobb program Egerben.
1: És igaz az, hogy ez Európa egyik legészakibb törökkori minaretje?
2: Igen, ez az egyik érdekessége, és ez még különlegesebbé teszi egyébként, ugyanis ez az oszmán birodalom északi terjeszkedésének az egyik emléke, hiszen Eger az egykori török hódoltság északi határvidékének egyik fontos városa volt. emiatt az épület nem csak Magyarországon, hanem európai viszonylatban is ritkaságnak számít. Egyébként az is érdekesség, hogy a török hódoltság lezárultával az addig elnyomott egriek szerették volna lerombolni az épületet, ami egyfajta szimbolikus lezárást adott volna a múltnak, de csak úgy pusztán lerombolni a tornyot nem lett volna túl látványos, úgyhogy támadt egy sokkal izgalmasabb ötletük, mégpedig az, hogy inkább ledöntik azt. És a legenda szerint hoztak is 400 ökröt, és ezeket befogták a torony elé, de mind hiába, mert a minaret állva maradt, és még csak meg sem ingott. Úgyhogy ennek a kudarcnak köszönhetően láthatjuk ma is ezt az emléket. Igaz, hogy némiképp személyre szabottabb módon, ugyanis ha alaposabban megfigyeljük, a torony csúcsán a mai napig látható a félhold, de abból most már egy kereszt magasodik ki. Úgyhogy az egri az egyetlen olyan minaret a világon állítólag, aminek kereszt van a tetején.
1: Eger nem csak történelmi, hanem egyházi központként is jelentős, erre már utaltál. Melyek azok az épületek, amelyeket mindenképpen érdemes felkeresni?
2: Igen, Egernek az egyik különlegessége abból fakad, hogy a város nem csak katonai és kereskedelmi központ volt, hanem évszázadokon keresztül az egyik legfontosabb magyar egyházi központnak is számított. Ennek legszebb példái az egri bazilika és a liceum. Az egri főszékes egyház, vagyis a bazilika Magyarország második legnagyobb temploma. A 19. század első felében épült klasszicista stílusban, Hild József tervei alapján és méreteivel valóban lenyűgöző. A két hatalmas harangtorony, a monumentális oszlopcsarnok és a belső tér mind azt sugallják, hogy egykor milyen jelentős szerepe volt Egernek. A templom különlegessége, hogy nem csak vallási, hanem művészeti szempontból is fontos. Gazdag freskói, szobrai és hatalmas orgonája is figyelemre méltó. A templom belső részének díszítése jó 120 évig tartott, az oltárok elkészítése, a mennyezeti freskók festése pedig több időt vett igénybe, mint magának az épületnek a felépítése. Érdekesség, hogy mivel az utolsó ecsetvonások az 1950-es években kerültek fel, az egyház államosítása után ugye, emiatt kötelező jelleggel a freskón egy munkás parasztábrázolás is megjelenik. Egyébként a nyári szezonban, tehát májustól szeptemberig minden hétköznap dél körül orgonaszó csendül fel a bazilikában, ezt is érdemes meghallgatni. Ugye a másik kihagyhatatlan épület a liceum, amelyet eredetileg egyetemnek szántak a 18. században. Bár végül nem lett belőle klasszikus értelemben vett egyetem, az épület mégis a tudomány és a művelődés egyik fontos központjává vált. Ma itt működik többek között az érseki főegyházmegyei könyvtár, amely több százezer értékes dokumentumot őriz, köztük régi kódexeket és ritka könyveket. A legrégebbi dokumentum 1048-ból származik, és ez egy kézzel írott kódex 9. Leó pápa iratgyűjteményéből. Mellette olyan különlegességeket őriznek még a könyvtárban, mint Magyarország egyetlen teljes autográf Mozart levelét, vagy éppen a Dante kódexet, amelyből az egész világon mindössze 3 darab található.
1: Meg kell említenünk a Camera Obscurát is, hiszen sokak számára igazi különlegesség. Hogyan működik ez a több száz éves szerkezet?
2: A Camera Obscura, vagyis a sötét kamra a liceum egyik legérdekesebb látványossága, és azért is különleges, mert egy olyan optikai szerkezetet láthatunk itt működés közben, amely több mint 200 éve ugyanazon az elven működik. A szerkezet lényege tulajdonképpen egy hatalmas fényképezőgéphez hasonlítható. A liceum tornyának tetején található egy forgatható tükörszerkezet, amely a városképét egy sötét helyiségben lévő asztalra vetíti. Így a látogatók élőben láthatják Eger utcáit, tereit és épületeit, csak éppen nem az ablakon keresztül, hanem egy különleges optikai megoldással. Ugye ebben az az érdekes, vagy szerintem az a lenyűgöző benne, hogy ebben nincsen semmilyen modern technika, és mégis működik, és még ma is ugyanolyan varázslatos élményt nyújt, mint korábban. Ha lehetőségünk engedi, napos időben látogassuk meg, hiszen ilyenkor a legjobb a képminősége. Felhős időben kicsit homályosan látunk, esős időben pedig sehogy, hiszen ilyenkor nem működik a kamera.
1: Ha van valami, ami szinte ugyanannyira összefort Eger nevével, mint a vár, az bizony a bor. Miért olyan híres az egri borvidék?
2: Igen, Eger és a bor kapcsolata több évszázados múltra tekint vissza. Azt talán kevesebben tudják, hogy a híres egri szőlészetet az 1200-as években olasz és vallon telepesek honosították meg. A város környékének adottságai, a vulkanikus eredetű talajok, a dombok lankái és a különleges mikroklíma már évszázadok óta kedveznek a szőlőtermesztésnek. Emiatt nem véletlen, hogy Eger neve ma már nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is összekapcsolódik a minőségi borokkal. Talán a legismertebb egri bor az egri bikavér, amelyhez egy különleges történet is kapcsolódik. A legenda szerint az 1552-es várvédelem idején a törökök azt hitték, hogy a magyar katonák azért ilyen erősek és bátrak, mert bikavért, vagyis vérrel kevert vörösbort isznak. Bár ez inkább egy romantikus történet, jól mutatja, hogy a bor és Eger hősi múltja mennyire összekapcsolódott a köztudatban. Egyébként az egri bikavér mellett a legutóbbi év, vagy az utóbbi évtizedekben az egri csillag is a borvidék egyik fontos jelképe lett. Ez egy fehér házasítás, amely jól mutatja, hogy nem csak a testes vörösborok, hanem a könnyedebb friss fehér borok terén is izgalmas értékeket képvisel Eger. Érdekesség egyébként, hogy Magyarországnak egyetlen olyan települése sincs, ahol annyi föld alatti üreg és pince lenne, mint Egerben. Jó, ha tudjuk, hogy ezek a pincék nem egy időben és ugyanazzal a céllal keletkeztek. Voltak pincék, amelyeket a bor tárolására, és voltak olyanok, amelyeket védelmi célokra váltak ki, de azt is érdemes tudni, hogy a barokk belváros épületei részben a föld alól kitermelt tufakőből épültek fel. Az Eger alatt elterülő pince rendszer közel 130 km hosszú, a város legszebb, fekvésű és leghangulatosabb pincesora, pedig kétség kívül a Szépasszonyvölgyi.
1: Ha már említetted a Szépasszonyvölgyet, akkor ugye a borkedvelők számára ez szinte kötelező program. Mit találunk itt?
2: Ez egy különleges pincesor a város szélén, ahol több száz pince található egymás mellett. Ezek közül sok ma is családi pincészetként működik, ahol a látogatók közvetlenül a borászoktól kóstolhatják meg a helyi borokat. A völgy neve is érdekes, hiszen több legenda kapcsolódik hozzá. Egyes történetek szerint egykor egy szép asszony, vagyis egy különösen szép nő lakott itt, más magyarázatok szerint pedig a név a régi magyar néphitből ered. Bár a pontos eredete nem tisztázott, kétség hogy különleges hangulatot ad a helynek. Egyébként a Szépasszonyvölgy az nem csak a borkóstolásról szól, csak hogy kicsit belemenjünk itt a gasztronómiába is. Sok pincében helyi ételeket is kínálnak, úgyhogy egy kellemes délutánt vagy estét könnyen eltölthetünk itt. A Szépasszonyvölgy területe egyébként valaha az egri püspök tulajdona volt, így pincét vágni is csak a püspök engedélyével lehetett. 1774-től földes urak is kaphattak telket itt, és vájhattak pincét, amelynek az lett az eredménye, hogy 1781-ben már 32 boros pince volt a völgyben. Hamar kialakult a pince tulajdonosok között az a jó szokás, úgy, mint Lendvahegyen is, hogy meglátogatták egymás pincéjét, ízlelgették egymás borait, vagyis több napon át bandáztak, együtt voltak. Ilyenkor az asszonynép nem mehetett le a pincébe, csak jó ízű házi kolbászt, friss kenyeret és szalonnát vihettek a férfiak után, hogy ők tovább folytathassák a mulatozást. Tehát, ahogy az előbb már említettem, a völgyben már több mint 150 pincét számlál, és a hangulatát, valamint az itt kapható borok minőségét számtalan költő is dicsérte már. Gondolok itt Petőfi Sándorra, Vörös Marti Mihályra és Márai Sándorra is.
1: Eger nem csak történelmi város, hanem gyógyfürdőjéről is ismert. Mit ajánlana azoknak, akik egy kis pihenésre vágynak?
2: A legismertebb természetesen az az egri termálfürdő, ami a város szívében található, és ez adja meg neki ezt a különleges hangulatát, hogy egy gyönyörű parkos környezetben helyezkedik el, több medencével, gyógyvizes lehetőségekkel és wellness szolgáltatásokkal várja a látogatókat, így akár egy nyugodt pihenő nap programja is lehet. Eger másik különleges fürdője a török fürdő, ami már önmagában is egy történelmi élmény. Az épület a török hódoltság idején épült, és ma is őrzi ezeknek a keleti fürdőknek a hangulatát. A kupolás terek, a különleges fények és az évszázados falak között fürödni egészen más élmény, mint egy modern wellness központban. Egyébként a város a gyógyvizei miatt is egy régóta kedvelt úti célnak számít. Az egri termálvíz magas ásványanyag tartalma, és sokan keresik fel regenerálódás, illetve pihenés céljából is.
1: Ha valaki több napot tölt a környéken, milyen kirándulásokat érdemes még beiktatni? Nekem mondjuk nagy kedvencem Szilvásvárad.
2: Igen, Szilvásvárad valóban az egyik legjobb választás, és szerintem tökéletesen illik is egy egri kiránduláshoz. A település a Bükk egyik legismertebb kirándulóhelye, amely elsősorban a gyönyörű természeti környezetéről híres. A Szalajka völgy különösen népszerű, kis vasúttal is bejárhatjuk, de gyalogosan is egy szuper élmény végig sétálni a patak partján. A völgy egyik legismertebb látványossága a fátyolvízesés, amit a Bükk egyik legszebb természeti képződményének is tartanak. A Méztufa lépcsőkön lezuduló víz különösen látványos tavasszal, vagy egy csapadékosabb időszak után. És ugye itt található a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság is, ami miatt gondolom te különösen kedveled. A Ménes gazdaságot 1952-ben alapították, és a feladata az az, hogy a magyarországi lipicai törzstenyészetet fenntartsák. Érdemes lehet egyébként ellátogatni Egerszalókra is, ami elsősorban a sódombjáról és a gyógyfürdőjéről ismert. Ez a természet által kialakított fehér mészkő képződmény igazi különlegesség, hiszen Európában is kevés hasonló található. Ha pedig valaki szeret túrázni, akkor a Bükk rengeteg további lehetőséget kínál.
1: Egerben szinte egész évben várják a látogatókat különféle fesztiválok és rendezvények. Mely eseményeket emelnéd ki?
2: Szinte minden évszaknak megvan a maga jellegzetes programja, úgyhogy mindig találunk valamilyen érdekes vagy különleges élményt. Az egyik legismertebb az az Egri Bor ünnepe, amely a város egyik legfontosabb borászati rendezvénye. Ilyenkor az egri borászok mutatják be boraikat, természetesen a híres bikavért és az egri csillagot is megkóstolhatjuk ezeken a rendezvényeken. A borok mellett pedig gasztronómiai programok, koncertek és kellemes nyári hangulat is várja az érdeklődőket, úgyhogy ez nem egy olyan esemény, ahol csak bort kóstolhatunk, hanem megismerhetjük az egri borászokat, a munkájukat és a történetüket is esetleg. Az Aprót Fesztiválon, amelyen a gyerekek kerülnek a középpontban, az egész család átélheti az 1552-es ostrom legendás hangulatát, miközben a gyerekekből igaz apródok válnak a változatos interaktív játékok és a vitézi próbák során. És hát már itt vagyunk a nyár végén, úgyhogy ugorjunk egyet előre. Az adventi időszakban is érdemes ellátogatni Egerbe. A karácsonyi vásár, a fények a dobótéren egy igazán különleges hangulatot kölcsönöznek a történelmi belvárosnak.
1: És ha Egerben járunk, akkor mit tegyünk?
2: Érdemes megkóstolni például a hagyományos magyar fogásokat, mint a különböző gulyásokat, pörkölteket, tartalmas leveseket, vagy a kemencés ételeket, illetve a Bükk közelsége miatt a vadételek is az éttermeknek a kínálatába kerülnek, úgyhogy sok étterem kínál mondjuk szarvasból vagy vaddisznóból készült különlegességeket. A környék sajtja és közműves termékei is egyre nagyobb szerepet kapnak, és ezt a helyi vendéglátók kis előszeretettel építik be az étlapjukra. Úgyhogy ezeket is érdemes megkóstolni, és hát természetesen ne csak együnk, hanem igyunk is, mégiscsak egy borvidéken járunk.
1: Mi Mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Egerben, amely talán kevésbé ismert, de szerinted kihagyhatatlan, melyik lenne az?
2: Én a kaptárköveket mondanám Eger környékén. Ezek különleges vulkanikus eredetű sziklaképződmények, amelyek főként a Bükkaján találhatóak, és nevüket a beléjük vájt apró fülkékről kapták. Ezekről a fülkékről ma sem tudunk mindent teljes bizonyossággal, de a kutatások szerint valószínűleg temetkezési vagy kultikus szerepük lehetett a korábbi évszázadokban.
1: Eger egyszerre idézi fel a magyar történelem egyik legdicsőbb fejezetét, a barokk városok eleganciáját és a híres egri borvidék hagyományait. A vára hangulatos belvárosa, a törökkori emlékek és a szépasszony völgy mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Eger méltán tartozik Magyarország legkedveltebb úti céljai közé. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!
3: MMR.

gitár, taps és dallamok. Megszólal egy akkord lábom tempóban, elkap a zene, aki számít velem van. Liba a bőrön, már forróságot érzek, átjárja a testem, mert szabadon élek. Szállnak a hangok messze a térben, felcsillanó tekintetek ölelnek az éjben.

éjszakatól nőket vadít. Szellemi zene, akár egy vallás. Ha bajban vagyok, vigasztalás. Elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet. A zene varázsa gyógyítja lelkemet. Átjárja a testem.

A herfény zakatol, nőket vagy, szerelemi zene, akár egy vallás, a bajban vagyok, vigasztalás, elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet, a szemem varázsa, gyógyítja.

0: kell bennem.
1: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

évek óta nyitott szemmel éri őt a reggel. A keze, lába, mintha csak ólomból volna, csak a kényszerűség súgja azt, hogy kelj fel. Lassan öltözik, közben lefőn a kávé, a tükörben is csak egy álmos arcot lát. A haja is hull ajkáról lassan, kifogy a nóta, a csibészes fügy halk remegésre vált. És aztán lassan elindul a busz, az a hat engeres régi Ikarusz, az a 66-os szürke szén csoda, a hétköznapok öreg.

ráncott képeket. Olajfoltos sárgút kebre, egy régi tollas bárba, ó, hogy hányszor gondolt rájuk részeggel. Kettőkor kapkodva csukja be maga után az ajtót, a terv teljesítve újra. S ha felbőg a motor, ő gyorsan elnyomja a csikket, s utolsónak száll fel a tömött buszra. És aztán hazaindul lassan az a busz, az a cilinderes régi Ikarusz, az a csörgő-zörgő őség csoda.

Az üres lakás súlyos csendje helyett inkább a sarki presszó zaját választja. Némán bólogatva a sok-sok világ megváltáshoz, kabátjába a falat támasztva. Pár decivel később már a szokott ágyban fekszik, s bóbiskolva konzog a híreken. S az álom, mint puha paplan, beteríti, s hálót fon köré a végtelen. És álmában is elindul az a busz, de ez egy vadonatúj, csillogó Ikarusz. És munka után csak őt viszi haza, csak neki dübörög a hat henger zajom.

az 66-os régi Ikarusz, s mélyen válja a betont a nyoma.

tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság teremtő.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A 21. Magyar Rádióban.

Csak mosolyt keresnek arcodon, minden szót értesz hangtalanul.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Várjál, várjál, valaki elvitte a cigimet onnan a hátulról, ott volt egy kemény cigaretta. Is nálatok? Semmi. Minden. Jöjjön. Ott egy király, de...
1: Népioško, pokud jim je jasné, nebo ty vytáhli do zbany. Žiroš Denskášov! Kepi Frigášov! Vegleme Slovás! Zdravo! Jo, mit kíván, magyar nemze! Mit kíván, a magyar nemze!
2: Hey, don't start the racket. Don't start the racket.
1: Don't start the racket.

szerepet ne viselje, baseball sapkát ne eltakarja. Szép magyar homlokát, magyar rendszer viselje, karutolla söveget, magyar nyelven szavajon, szép magyar szöveget, megények van nekünk, tisza sportcipő, nyugati márkát hordja, csak a nyugati repelő.

dalok miért nem születtek? Akkor vannak szép tájaink a végtelen alföld. Európában túl sok madár már csak itt költ. Gyönyörű Balaton, ez a magyar tenger. Ezekről szóljatok, a magyar népnek ez kell. Köszönöm szépen.

0: Most mindenki együtt a felvétel érdekében.
1: Állok a pusztában, ötlen lobog, seggem csillog, gyomrom korog. Tudok nagyot, magyar érzem, magyar csillag. Nyugodni szépen, téli bál ragyog, magyar vagyok, fittya vagyok, nem vágyom sokra. De egyet akarok, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot!
2: Hip-hopot! Magyar nemzeti hip-hopot! Magyar nemzeti hip-hopot!

Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, ez volt a Belga, megtapsolom utoljára a közönséget, benneteket, köszönjük szépen. Fantasztikusak voltatok!